0: és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek felés leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az AP hírügynökség szerint Atén közelében súlyos baleset is történt. Két oltást végző helikopter összeütközött, az egyik lezuhant. Mindkét gépen két-két fős személyzet volt, mentésük még tart. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább fokozódik a hőség, stabilan működik Magyarország energiarendszere. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawatttal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A kis repülő egy nyílt mezőre zuhant, majd kigyulladt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

napot, ami történt azon a napon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább fokozódik a hőség, stabilan működik Magyarország energiarendszere. Ketten meghaltak az Ozora Fesztiválon. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek felés leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az AP hírügynökség szerint Atén közelében súlyos baleset is történt. Két oltást végző helikopter összeütközött, az egyik lezuhant. Mindkét gépen két-két fős személyzet volt, mentésük még tart. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: már túl nem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Mellette. Rio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább fokozódik a hőség, stabilan működik Magyarország energiarendszere, lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek felés leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A kis repülő egy nyílt mezőre zuhant, majd kigyulladt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás, tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatása cél.

0: 97.7 Trio FM mellette szól.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, mától korlátozzák a vasúti teherszállítást, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyenlőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalását. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, hogy lesz elegendő kapacitás. Hozzátette, a többi közt készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két, jelenleg használaton kívüli blokkját is. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban a hét utolsó napján. Ez több mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forsthoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésekről döntött több nagy vállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csaknem 70-90 megawatt óra villamos energia takarítható meg. Az ország nagy részén derült az ég, csak az északi határ mentén, valamint a délalföldön vannak felhősebb körzetek. Napközben többnyire napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Arrafelé futó zápor, zivatar kialakulhat. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvencei. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben, a Kossuth út 47 alatt.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM.
5: Ez a Trio FM.
4: Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, energiatakarékossági intézkedések léptek életbe a Sándor palotában, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalását. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a Paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, hogy lesz elegendő kapacitás. Hozzátette, a többi közt készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két, jelenleg használaton kívüli blokkját is. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Energiatakarékossági intézkedéseket léptettek életbe a Sándor palotában. Az épületben a többi közt emelték a beállított hőmérsékletet. Délután 5 és reggel 7 óra között leállítják a párásítókat és a légbefúvókat, valamint kikapcsolták a külső díszkivilágítást. Emellett egyes munkakörökben otthoni munkavégzést rendeltek el, a díszőrség pedig szünetelteti tevékenységét a kánikula miatt. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Batthyány téri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsiaknákat, kézigránátot és gyalogságidőszereket azonosítottak. A robbanó eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyúgolyót találtak tegnap a Duna partján az Erzsébet híd fő közelében. A fegyvert elszállították, a forgalmat rövid időre korlátozták. Aknába zuhant két ló a Baranya megyei Lothárdon. A hagymásdűlőben található üreg fedele több darabra tört és az állatok felett lógott. A tűzoltók két munkagéppel és egy daruval eltávolították a betonlapokat, majd kiemelték a két csikót a csak nem 4 méteres mélységből. Az ország nagy részén derült az ég, csak az északi határ mentén, valamint a délalföldön vannak felhősebb körzetek. Napközben többnyire napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Arrafelé futó zápor, zivatar kialakulhat. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
0: Indul! A reggel.
6: Jó reggelt!
0: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Trio FM műsora, Jászberényből indítjuk a hetet. Augusztus 3-a van, ma a Herminek, a Lidiák, a Kirák és a Teák ünnepelnek. Boldog névnapot kívánok a hölgyeknek, én Pálinkás Zsolt vagyok, ma is együtt töltetjük a délelőtt óráit. Hozom a jó zenéket és a friss információkat. Rita Oradalával, a Your Song-gal indítjuk a ma reggel.

0: Köszöntöm Önöket, nézzük, milyen időre számíthatunk térségünkben. Forró nyári nappal indul a hét, piros figyelmeztetés van érvényben. Marad a nagy rész napos idő, legfeljebb kevés gomoly felhője lehet meg az égen, csapadék viszont nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a reggeli 23 fok után délutára 38 fokig melegszik térségünkben a levegő. Különösen figyeljünk rá, hogy 11 és 16 óra között nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ha tehetik, ebben az időszakban kerüljék a tűző napfényt és gondoskodjanak a megfelelő bőrvédelemről, valamint a megnövekedett folyadékbevitelről. A magas koffein és alkoholtartalmú italokat érdemes most elkerülni. A rendkívüli meleg még az egészséges szervezetet is megterheli, a szív- és érrendszeri betegséggel élőknél, vagy az idősebbeknél pedig fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás és tompaság. Vigyázzanak magukra a hőségben, kellemes napot kívánok mindenkinek!
1: Rio FM, melletted szól!

0: Már is hozom a legfrissebb közlekedési híreket a térségből és a környező utakról. A 32-es főúton két szakaszon is karbantartást végeznek. Jászberény elkerülő szakaszán 10.30 és 11.30 között kell félpályás korlátozásra készülni, még Jászalsó-Szentgyörgynél 9 és 10 óra között zárják a félútpályát. A 4-es főúton Vecsés átkerési szakaszán gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkálatok miatt útszűkülete és alkalmanként félpályás lezárásra számíthatnak. Jászberényben a déli bekötő úton víz közműépítés miatt van érvényben félpályás lezárás. Jászapátin az Újszász felé vezető összekötő úton építési munkák zajlanak, itt mindkét irányban félpályás korlátozás mellett halad a forgalom. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly közötti összekötő úton szintén útépítés miatt van félpályás korlátozás mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 34. Csángó Fesztivál augusztus 5-e és 9-e között Jászberényben. Augusztus 7-én este 8:30-tól a Magyar Banda ad fergeteges koncertet a szabadtéri színpadon. Virtuóz hangszertudásuk, a népdalaik aktualitása és innovatív hangszerelése az, amivel egyből behúzzák a hallgatóságot sajátos világukba. Gyere el, te is élvezd a remek nagy koncertet! Közreműködik a Jászság Népi Együttes. További információk a Csángó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
3: De a szabadság megmarad.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A reggel is mellette szól.
5: Trio FM, reggeli starter.

0: Most pedig nézzük, mit ígérnek a csillagok a mai napra. A Hold a Kos hegyében jár, így a jó ötletek és a hirtelen jött szikrák napja lehet a mai, viszont érdemes kicsit óvatosnak lenni, mert nem minden információ teljesen egyértelmű. Itt a napi horoszkópunk. A kosok ma tele lehetnek energiával, amit a környezetük is díjazni fog, így eredményes nap vár rájuk a munkában, a szabadságon lévők pedig jókedvűen töltetik az időt. Egy váratlan ötlet könnyen lázba hozhatja őket, de ne ugorjanak fejest semmibe azonnal. A bika egyűekben olyan belső változások zajlanak, amelyek még saját magukat is meglepetik, legyen szó egy új tervről, egy érdekes találkozásról. Érdemes figyelni a jelekre, de nem kell mindent azonnal megfejteniük. Az ikrek számára a mai nap egyik pillanatról a másikra hozhat izgalmas fordulatot, akár csak egy visszautasíthatatlan ajánlatot, vagy egy nagyon jó hírt. Egy beszélgetés során olyan ötlet pattanhat ki a fejükből, aminek később még nagy jelentősége lesz, de arra ügyeljenek, hogy amit hallanak, ne fogadják el automatikusan készpénznek. A rákok már különösen érzékenyen reagálhatnak a környezetük rezdüléseire, egy találkozás vagy egyetlen mondat is mélyen megérinteti őket, felszínre hozva korábbi félretett érzéseket. Hallgassanak a szívükre, de a fontos döntésekkel várnak még egy keveset. Az oroszlánoknak egy váratlan helyzet kifejezetten inspirálóan hathat, és könnyen lehet, hogy új lendületet ad egy régóta dédelgetett tervnek. Ne féljenek az improvizációtól, majd egy kis kockáztatás is kifizetődhet. A szüzeknél nem biztos, hogy minden úgy alakul, ahogyan előre eltervezték, de furcsa módon éppen ebből sülhet ki valami jó. Egy váratlan fordulat új lehetőséget mutathat, csak ne akarjanak minden részletet azonnal a kezükben tartani. Hamarosan folytatjuk a mérlegekkel.
1: Rio FM. A jászság ritmusa.
2: A jászság ritmusa.
3: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Rio FM-et hallgatják, folytatjuk a horoszkópot, a mérlegek számára egy meglepő találkozás vagy beszélgetés kelteti fel az érdeklődést, amiből már komolyabb terv vagy kapcsolat is születhet. Érdemes nyitott szemmel járni, ugyanakkor ne vonjanak le túl gyors következtetéseket, mert ma könnyen félreérthetők a másik szándékai. A Skorpió jegyűeknek nagyon erős megérzéseket tartogat a mai nap, valamiről szinte azonnal tudni fogják, hogy jelentősége van, még akkor is, ha egyelőre nem látják tisztán az okát. Egy váratlan felismerés akár egy régi helyzetet is teljesen új megvilágításba helyezhet. A nyilasoknál könnyen rátalálhat az ihlet bárkire, egy spontán ötletből akár komoly terv is született, ezért ne söpörjék félre azt, ami elsőre csak hirtelen felvillanásnak tűnik, ráadásul a szerelemben is érheti őket egy kellemes meglepetés. A bakukat valami vagy valaki kizökkenteti a megszokott kerékvágásból, bár elsőre nem biztos, hogy örülnek a változásnak, később kiderülhet, hogy éppen erre volt szükségük. A vízöntőknek szinte bármikor kipattanhat a fejéből egy zseniális ötlet, a csillagok állása kedvez a kreatív gondolkodásnak, ezért érdemes foglalkozniuk azokkal a tervekkel is, amelyek elsőre túl merésznek tűnnek. A halak megérzései ma különösen erősek lehetnek, ugyanakkor könnyen is bizonytalanodhatnak. Nem kell ma minden kérdésre azonnal válaszolniuk, egy váratlan érzelmi élmény vagy találkozás úgyis fontos felismerést hoz majd. Ez volt a hétindító horoszkópunk augusztus 3-án hétfőn.

Rádiófi Társaság hamarosan 8 óra, a legfontosabb információkat gyűjti egy csokorba már is az MT Hírszolgálat, a napindítónkban pedig Shawn Mendes dala szólít ezt a Stitches.

0: Ezzel folytatjuk rögtön a hírek után itt a Trión. Tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
5: Ez volt a reklám!
6: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A Trio FM hírei.
8: Már ma leállíthatják a paksi atomerőművet, mától korlátozzák a vasúti teherszállítást, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is. Erről az RTL házon kívül című műsorában beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott energiaválsággal néz szembe az ország a napokban. A kormányfő megerősítette, hogy ha szükség lesz rá, először a nagyfogyasztók energiafelhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének el kötelezettségeket, de ilyenről egyelőre nincs szó. A vártnál 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok a tegnap esti csúcsidőben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az összefogást és úgy fogalmazott, a neheze még hátra van. Sürgős tájékoztatást kérte a miniszterelnöktől a hőség miatt kialakult helyzetről a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes a Sándor palotába hívta ma délelőtre Magyar Pétert, valamint a parlamenti pártok frakcióvezetőit, akik közvetlenül kérdezhetik majd a kormányfőt. A miniszterelnök mellett a Fidesz és a KDNP és a Mi Hazánk is jelezte, hogy részt vesz az egyeztetésen. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csaknem 70-90 megawatt óra villamos energia takarítható meg. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. Hasonló intézkedésekről döntött több nagy vállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon, ezért Budapest és Hegyeshalom felé is megállt a forgalom. Mindkét irányban jelentős torlódás alakult ki. Fokozódik a kánikula. Napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most
1: indul a reggel.
9: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.
10: A reggel is mellett.

Jó reggelt kívánok! 6 perc elmúlt 8 óra, folytatjuk a hétfői napindító összeállításunkat. Augusztus 3-a van, és a Herminák ünnepik ma a névnapjukat. Isten éltesse őket, boldog névnapot kívánok! A Hermina egyébként német eredetű név, azt jelenti hadinő. Mellettük még a Lídia, Teréz, István, Terézia, Nikodémusz, Mirtil, Bennó, Nikodémia és Kamélia nevet viselők is ünnepelik névnapjukat, nekik is boldog névnapot kívánok. Itt a Trium pedig haladunk tovább a Jássák kedvenceivel, a Jonas Brothers folytatja a sort.

0: Már is hozom a legfrissebb közlekedési híreket a térségből és a környező utakról. A 32-es főúton két szakaszon is karbantartást végeznek. Jászberény elkerülő szakaszán 10.30 és 11.30 között kell félpályás korlátozásra készülni, még Jászáros-Szentgyörgynél 9 és 10 óra között zárják a félútpályát. A 4-es főúton Vecsés átkerési szakaszán gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkálatok miatt útszűkülete és alkalmanként félpályás lezárásra számíthatnak. A déli bekötő úton vízközműépítés miatt van érvényben félpályás lezárás. Jászapátin az Újszász felé vezető összekötő úton építési munkák zajlanak, itt mindkét irányban félpályás korlátozás mellett halad a forgalom. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly közötti összekötő úton szintén útépítés miatt van félpályás korlátozás mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!
2: Young money, young money.
3: Love in a thousand different flavors.

0: Ez a Trio FM Jászberényből fontos információ a Jászberényi Városi Könyvtárból az augusztusi nyitvatartással kapcsolatosan. Érdemes figyelni, ha a napokban intéznék a könyvek kölcsönzését. A hőség és az energiatakarékosság miatt augusztus 3-a és 7-e között módosul a nyitvatartás. Hétfőn, kedden és csütörtökön, valamint pénteken 7 óra 30-tól 16 óráig várják Önöket, szerdán és szombaton viszont zárva tart a Jászberényi Városi Könyvtár. Augusztus 3-ától a gyermekrészleg átalakítás miatt átmenetileg nem látogatható, így a gyermekkönyvek kölcsönzése szünetel, a visszahozott köteteket pedig a földszinten, a felnőtt részlegben tudják leadni. A felnőtt részleg, a helyismereti gyűjtemény, a médiatár és a folyóirat olvasó zavartalanul nyitva van, valamint a diafilmek cseréjére is lehetőség nyílik. Ezt követően augusztus 10-e és 23-a között a teljes könyvtár zárva tart a munkatársak szabadsága miatt. A nyitás augusztus 24-én hétfőn reggel 9 órakor lesz, onnantól kezdve pedig újra a megszokott rendszerint szombatonként is várják majd a látogatókat.
1: Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
3: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
2: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
4: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont Festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
5: Közel 50 program, 600 közreműködő, 5 napon át Jászberényben. Hazai hagyományőrző együttesek Moldva, Gyimes, Erdély, Felvidék legautentikusabb képviselői nyitott szívvel várnak mindenkit a 34. Csángó Fesztiválra augusztus 5-e és 9-e között. A Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című előadása csütörtökön, Magyar Banda nagykoncert pénteken, a Víz utcában tánctanítás, folkkocsma, éjszakai koncertek, a Zagyva Banda, Magyar Palackai Banda, a Szászsávási Zenekar, valamint Pál István szalonna és bandája közreműködésével. Táncforgatag, népzenei koncertek, népművészeti vásár, fényfestés, tűzijáték és meg annyi program augusztus 5 és 9 között Jászberényben. Ide érdemes lesz eljönni. További információk a Csángó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Így könnyebb nekivágni a napnak.

Ez a Trio FM jelzverényben. Most egy figyelmeztetéssel folytatjuk. Veszélyes átverős e-mailek terjednek a Semmelweis Egyetem nevében. Ismeretlenek több ezer hamisított vírusos levelet küldtek szét, amelyekben feladóként valótlanul a Semmelweis Egyetem Élettani Intézet gazdasági irodáját tüntették fel. Bár az üzenetek látszólag egy egyetemi e-mail címről érkeznek, az egyetem hálózatában ilyen cím valójában nem is létezik. A gyanús levelek tárgya minden esetben a következő: megrendelés szám 4110 58 84 61. A Semmelweis Egyetem arra kéri a címzetteket, hogyha ilyen e-mailt kapnak, semmiképpen ne nyissák meg, ne kattintsanak a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra, és azonnal töröljék az üzenetet a posta fiókjukból. Az egyetem belső rendszerét nem érte támadás, a leveleket egy független hálózatról küldték ki, az ügyben pedig a Nemzeti Kibervédelmi Intézet már indított vizsgálatot.

0: Ez a Trio FM Jászberényből fontos egészségügyi tanácsokkal folytatjuk, hiszen a tomboló hőségben nagy mértékben megnő a hőkimerülés és a hőguta veszélye. A megelőzésben a legfontosabb lépés a folyamatos folyadékpótlás. Kánikulában érdemes legalább 20 percenként meginni egy pohár vizet, ha szabadban tartózkodnak vagy dolgoznak. A kiszáradásra fejfájás, szédülés és koncentrációs nehézségek figyelmeztethetnek. A hőkimerülést erős izzadás vagy fokozott szomjúság jelzi. Ilyenkor azonnal menjenek hűvös helyre, fogyasszanak kis kortyokban vizet, és hűtsék a testüket nedves borogatással. Ha a tünetek egy órán belül nem enyhülnek, orvosi segítségre lehet szükség. Ennél is súlyosabb állapot a hőguta, amely magas testhőmérséklettel, zavartsággal, forró és száraz bőrrel, valamint hányingerrel jár. Ez már azonnali mentőellátást igényel, amíg a segítség megérkedik, fektessék az érintettet árnyékba, lazítsák meg a ruházatát, és tegyenek a nyakára hűvös borogatást. Ivóvizet csak akkor adjanak neki, ha teljesen az eszméleténél van. Vigyázzunk magunkra, és figyeljünk egymásra a hőségben.
1: Trio FM. Mellette szól.

0: 9 óra, pontos idő, a legfontosabb információkkal megyünk tovább, az MT hírei után pedig Kygo és Khalid közösét hozom, ez lesz a Save My Life, az idei kedvencek közül.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csáválsi zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palackai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobot falváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élő zenét egy frissítő ital mellett, kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
6: Multifokális vagy irodai lencse.
5: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
6: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
5: Jászberény, Lehel vezértér 16.
6: Telefon 57 412 764.
7: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
8: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport, lejártak a régi típusú személyi igazolványok, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentette be önkéntes vállalását. A kormányfő ugyanakkor ismét arra kért mindenkit, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A vártnál 700 megawatttal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok a tegnap esti csúcsidőben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az összefogást és úgy fogalmazott, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forstoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kérte a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Itthon mától már nem érvényesek a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint. Akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása. A csere 70 év felett ingyenes. Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött az átterelt sávon. A forgalom már mindkét irányban megindult, de Hegyeshalom felé több mint 10 kilométeres a torlódás, és a főváros felé Óbarok térségében is lassú a haladás. Elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, ezért nem közlekednek a járatok Dombóvár és Kaposvár között. Kaposvár és Taszár között pótlóbuszok viszik az utasokat. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a sérültet kórházba vitték. A szerelvényen mintegy 200-an utaztak, ők a járaton maradhattak.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autokozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség. Mert minden autó megérdemli.
8: Fokozódik a kánikula. Napos idő várható délután, északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Időnként megélénkül zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autokozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség. Mert minden autó megérdemli.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből. 9 óra múlt egy újabb hasznos ötlettel folytatjuk a műsort. Egy kevésbé ismert okostelefonos funkció segíthet abban, hogy könnyebben észrevegyük a saját vagy kedvencünk bőrébe fúródott kullancsokat. Egy-egy séta vagy kirándulás után alaposan át kell nézni a kutyák bundáját és a saját bőrünket is, hiszen az apró vérszívók súlyos betegségeket terjesztetnek. A legkisebb példányokat, az úgynevezett nimfákat viszont szabad szemmel nehéz észrevenni. Ilyenkor jött jól a telefonunkba épített nagyító alkalmazás invertált, vagyis színcserélő szűrője. Ez a beállítás megváltoztatja a színkontrasztot, így az apró kullancsok sokkal jobban kiugranak a szőr, vagy éppen a bőr felületéből. iPhone-on és az androidos készülékeken is a nagyító applikáció beállításaiban a szűrők között találjuk meg az invertált opciót. Bár ez a trükk sokat segíthet a felkutatásban, ne feledjük, hogy csak kiegészítő megoldás. Egy alapos kézi átvizsgálás nem helyettesít, különösen a hajlatoknál és a vékonyabb bőrfelületeken. Séta után mindenképpen vizsgáljuk át kedvencünket. Itt a Trión pedig folytatjuk a nyárság kedvenceivel, szól Megan Thee Stallion, valamint az első emelet egy-egy felvétele, aztán hozok majd néhány kikapcsolódási lehetőséget.
2: 97.7 Trió FM. Melletted szól.

0: get the party lit.
1: Mellette szól.

Ez a Trio FM jazzberényből újabb hőhullám bontakozott ki az országban, és a magas nappali hőmérsékletek mellett az éjszakák sem hoznak igazi enyhülést. Amikor a hőmérséklet hajnalban sem csökken 20 fok alá, trópusi éjszakáról beszélünk, ami komolyan megterheli a szervezetet. Az éjszakai alvás során kellene a testünknek kipihennie a forró nap okozta stresszt. Ha azonban éjjel is túl meleg van, ez a regenerálódás elmarad, ami alvászavarhoz, valamint szív- és érrendszeri panaszokhoz vezethet. A szakemberek szerint a szervezet terhelése szempontjából az éjszakai minimumok még a nappali csúcsértékeknél is meghatározóbbak. A mérések alapján a trópusi éjszakák száma egyértelműen növekszik hazánkban, míg az ezredforduló előtt évente átlagosan mindössze egy ilyen éjszaka volt, a 21. században már átlagosan 3-ra számíthatunk, a legmelegebb 2024-es évben pedig 16 ilyenét kellett átvészelnünk. Ráadásul az időszak is kitolódott, míg korábban csak július közepe és augusztus elejé között fordult elő ilyen meleg éjszaka, az utóbbi években már augusztus végén is tapasztalható. Különösen az időseknek, a gyermekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek érdemes most jobban odafigyelniük magukra, pihenjenek sokat. Itt a Trión pedig folytatjuk a nyárság kedvenceivel.

Jászberény a déli bekötő úton vízközműépítés miatt van érvényben félpályás lezárás a városközpont közelében. Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton gázközműépítési munkátok zajlanak, ott útszűkületre kell készülni. A 4-es főúton vegy és átkelési szakaszán gyalogos átkelőhelyet építenek a 21-es kilométernél, a munkaterületnél útszűkület, alkalmanként pedig félpályás lezárás lassítja a haladást. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafület között burkolat felújítás folyik, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszos félpályás lezárásra számíthatnak, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják. A hétvégi 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó miatt ideiglenes útlezárásokra kell számítani itt Jászberényben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 91 91-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Jó FM. A Jászság ritmusa.
5: A Jászság ritmusa.

Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Egy fontos helyi programra hívom fel figyelmüket. A Jászság egészségi állapota címmel tartanak előadást ma délután 4 órától Jászpénzszerún a Kisiskola színház termében. A statisztikák szerint a dohányzás, az alkohol és az emésztőrendszeri megbetegedések jelentős kockázatot jelentenek a térségben. Az előadáson viszont arról lesz szó, hogy hogyan csökkentetjük ezeket a veszélyeket közösségi és egyéni szinten. Szó esik majd az életünket meghosszabbító mindennapi apró lépésekről, valamint a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda ingyenes programjairól, szűréseiről és tanácsadásairól is. Az előadók dr. Földházi Krisztina háziorvos és életmódorvos, Ácsné Bittner Márta dietetikus, valamint Kubas Eleonóra Márta mentálhigiénés és családkonzulens lesznek. A rendezvényre a belépés díjtalan, ha tehetik, látogassanak el délután 4 órakor a Jászpénzszerúi Kisiskola színház termébe. Tegyünk együtt az egészségünkért!

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Jászsági cég is vállalt önkéntes energiacsökkentést. Jászberény polgármestere elsőfokú vízkorlátozást rendelt el a városban. Napi kapcsolatban van a településvezetőkkel a Jászság országgyűlési képviselője, biztosította az ivóvízellátás a térségben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egyre több vállalat kapcsolódik be az energiahálózat tehermentesítését célzó intézkedésekbe a hőség miatt rendkívüli energiahelyzet miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta termelésének átszervezését annak érdekében, hogy csökkentsék az esti csúcsidőszak energiaigényét. A miniszter tájékoztatása szerint nem csak az ipari szereplők, hanem a kereskedelem, a vendéglátás és több szakmai szövetség is önként kereste meg a tárcát, felajánlva együttműködését. A cégek között ott található a jászberényi Jászplasztik Kft. Is, aki jelentős vállalást tett energiafelhasználásának csökkentésére. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A kormányfő köszönetet mondott az egyre erősödő nemzeti

0: Összefogásért és arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban igyekezzenek lehetőségeik szerint mérsékelni vagy átütemezni áramfogyasztásukat. Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elismeréssel szólt, mind az ipari fogyasztók, mind pedig a lakosság hozzáállásáról.
1: Nagyon köszönöm a lakosságnak, illetve azoknak az üzemeknek, akik csökkentették a tulajdonképpen az energia felhasználását, hiszen a lakosság is óriási mértékben hozzájárult, és köszönöm azt tényleg, hogy megfogadták azokat a tanácsokat, kívánalmakat, amit a kormány előadott, illetve Magyar Péter miniszterelnök úr előadott.
0: Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely új szabályokat vezet be a villamos energiarendszer válsághelyzeteinek kezelésére. Mint Halmai Ferenc közölte, a jogszabály többek között lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók áramellátásának korlátozását, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A rendelet szerint a legalább 0,5 megawatt lekötött teljesítménnyel rendelkezőket tekintik nagyfogyasztóknak, akik válsághelyzetben vagy annak közvetlen veszélye esetén kötelesek lehetnek villamos energia felhasználásuk csökkentésére. A rendelet részletesen meghatározza a válsághelyzet különböző fokozatait és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket. Célja az ország villamos energia ellátásának biztonságos fenntartása rendkívüli helyzetekben. A Jászság országgyűlési képviselője arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy napi kapcsolatban van a polgármesterekkel, és információi szerint nincsenek ivóvízellátási nehézségek a településeken.
1: A polgármesterekkel napi kapcsolatban vagyok a legtöbbükkel. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem jelezték, hogy bárhol is probléma lenne. Nagyon remélem, hogy ezt a egy-másfél hetet át tudjuk vészelni, úgyhogy nem lesz különösebb probléma.
0: Az élő környezetért felelős minisztérium kezdeményezésére elsőfokú vízkorlátozás rendelt el Jászberényben Budai Lóránt polgármester. A településvezető kiemelte, az önkormányzat minden szükséges lépést megtesz, de a lakosság segítsége is nagyon jelentős ezekben a kritikus napokban, ezért fontos, hogy ne most mossanak autót, ne locsolják feleslegesen a járdát úttestet ivóvízzel, halasszák későbbre a medencék feltöltését és a gyep locsolását is. Ezek azok a tevékenységek, hívta fel a figyelmet a polgármester, melyek elhagyásával városi szinten is sok ezer köbméter vizet lehet megtakarítani. Ha ezek nem hozzák meg a várt eredményt, és a fogyasztás eléri a hálózat maximális kapacitását, újabb lépésekre lesz szükség. Jászberény az utóbbi években több olyan fejlesztést megvalósított, amely elősegítette a vízelvezetést, a vízmegtartást és új kút fúrásával a biztonságos ivóvízellátást a városban, mondta rádiónak Budai Lóránt.
2: Szerintem bizonyos szempontból időben léptünk, bizonyos szempontból nem. Nyilván az idő azt mutatja, hogy előbb kellett volna nem csak helyben, hanem országosan is ezzel a témával foglalkozni, de maga akár a Suba-öbölnek a felújítása, a víz elvezető rendszernek a felújítása, akár most a vízmegtartó tó létrehozása, vagy akár egyéb ilyen természetalapú megoldás segít abban, hogy könnyebben vészeljük át ezeket a napokat, és akkor nem beszéltem még az új kút fúrásáról, ami nélkül valószínűleg sokkal nehezebben menne ez az ellátás Jászberényben.
0: Budai Lóránt polgármester kiemelte, folyamatosan dolgoznak a biztonságos ivóvíz és áram ellátás fenntartásának közműszolgáltatók, akikkel megbeszéléseket folytatott.
2: Egyeztettem katasztrófavédelemmel, az MBM-mel, a TRV szakembereivel, és egyelőre mindenkitől azt az információt kaptam, hogy biztosított mindenféle ellátás Jászberényben. Persze ez változhat. Ez bármikor változhat. Azt az ígéretet kaptam, hogy ha bármilyen korlátozásra lesz szükség, akár lakossági, akár nagyfogyasztói, arról fogok kapni tájékoztatást, és nyilván ezt pedig én rögtön fogom továbbadni akár a média felé, akár minden érintett irányába.
0: Az látszik, hogy nagy összefogás van abban a tekintetben, hogy mind magáncégek, mind az állami szerveknél be tudnak vezetni olyan intézkedéseket, amelyekkel tudják csökkenteni az energiafelhasználását. Kell-e a jászberényi polgármesteri hivatalban ilyet elrendelni? Hogyan látja most ezt, polgármester úr?
2: Én is azt látom, hogy egy nagy összefogás indult el ma Magyarországon. Ezért is háborít föl, amikor arra buzdítják az embereket, hogy inkább fogyasszanak többet, használjanak több vizet, csak az országnak rosszabb legyen. Ez mérhetetlenül felháborító. Ettől függetlenül mi megpróbálunk mindent megtenni, vagy ennek ellenére mindent megtenni, hogy csökkentsük az ilyen oldalú, ilyen irányú kiadásainkat. Nyilván egy hivatalban nagyon nehéz akár home office, akár egyéb rendelkezést bevezetni, hiszen egy hivatal nem működhet otthonról. A kollégáim vizsgálják már most napok óta, hogyha ez az értesítés kijön, akkor mit tudunk tenni. Egyelőre, mint korábbiakban is, ilyen esetekben mindenki tudja a dolgát, mindenki teszi a dolgát, és nyilván várjuk azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennünk. Egy-egy intézményben ez egyszerűbb, némelyikben nyilván egy idősek ellátásában ez bonyolultabb, de amit tudunk, mindenhol megteszünk természetesen.
0: Az elmúlt 72 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrség tudomására, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. A megye rendőrei 2 szemét fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 6 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Továbbra is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
3: A reggel is mellette szól. Trio FM, reggeli starter.

0: Már is hozom a legfrissebb közlekedési híreket a térségből és a környező utakról. A 32-es főúton két szakaszon is karbantartást végeznek. Jászberény elkerülő szakaszán 10.30 és 11.30 között kell félpályás korlátozásra készülni, még Jászalsó-Szentgyörgynél 9 és 10 óra között zárják a félútpályát. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán gyalogos átkerülőhelyet építenek. A munkálatok miatt útszűkületre és alkalmanként félpályás lezárásra számíthatnak. Jászberényben a déli bekötő úton víz közműépítés miatt van érvényben félpályás lezárás. Jászapátin az Újszász felé vezető összekötő úton építésünkek zajlanak, itt mindkét irányban félpályás korlátozás mellett halad a forgalom. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly közötti összekötő úton szintén útépítés miatt van félpályás korlátozás mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Lassan egy újabb óra végéhez érkezünk itt a Trio FM hétfő délöttjében. Folytatjuk a friss hírekkel a következő órában is. Programajánlatok, érdekességek és persze a jársák kedvencei. Számítok továbbra is figyelmükre. Egy kis ízelítő a zenék kínálatból, Snoop Dogg és Justin Timberlake közös alkotása a lejátszón. Ez lesz a 2005-ös siker, a Sign.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Vendéged érkezik a Csángó Fesztiválra.
5: Szállásadó vagy, céges ügyfeleid lesznek Jászberényben, és fogalmat sincs, hol reggelisztesd őket.
4: Ne aggódj, mi megoldjuk helyetted. A Birs Kávézó és Bistró reggelisztető voucherével egyszerűen és kényelmesen vendégelheted meg őket.
5: Vásárolj előre A vagy B típusú reggeli utalványt.
4: Add oda a vendégeidnek, és ők egy komplett, választható reggelit kapnak érte. Kávéval vagy üdítővel természetesen.
5: A voucherek 2500 és 3500 forint értékben elérhetők,
4: előzetes egyeztetéssel futárral is kérhetők.
5: Kóstold meg az eredeti olasz csavart fagyit is már 690 forinttól.
4: Birs Kávézó és Bistró. Jászberény, Lehel vezértér.
5: 0620 240 40 44.
4: Vendégeid reggelije? Pipa. Csak a Birsnél.
6: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
7: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
8: frissautó.hu
9: Minden, ami az autódhoz kell.
8: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
9: csajos cuccok.
8: Mindened az autód.
9: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
8: frissautó.hu Itt vagy már.
9: Motorosoknak is.
10: Ez volt a reklám.
11: A Trio FM hírei.
12: Már ma leállíthatják a paksi atomerőművet, elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, tovább fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Duna további apadásától függően várhatóan már ma leállíthatják a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök az egyik kereskedelmi tévécsatornának adott interjúban. Magyar Péter úgy fogalmazott, soha nem látott energiaválsággal néz szembe az ország a napokban. A kormányfő megerősítette, hogy ha szükség lesz rá, először a nagyfogyasztók energiafelhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének el kötelezettségeket. De ilyenről egyelőre nincs szó. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja a digitális reklám felületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt foglal magában. A szervezet egyúttal arra kéri a tagságán kívüli üzemeltető cégeket, hogy saját felületeik lekapcsolásával csatlakozzanak az országos kezdeményezéshez. Megszűnt a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület az intézkedés bejelentésekor arra hívta fel a figyelmet, hogy a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná plusz költség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint ugyanakkor a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a döntés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most bevezetett gyakorlatot már több nemzetközi repülőtéren alkalmazzák. Mától ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek. Elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, ezért nem közlekednek a járatok Dombóvár és Kaposvár között. Kaposvár és Taszár között pótlóbuszok viszik az utasokat. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a sérültet kórházba vitték. A szerelvényen mintegy 200-an utaztak, ők a járaton maradhattak.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
12: Fokozódik a kánikula. Napos idő várható délután, északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt néhány perccel köszöntöm Önöket, én Pálinkás volt vagyok. Haladunk tovább a hétfő délelőttünkben egy zenei hírrel még hozzá. Határozottan időre visszavonul a nyilvánosságtól Ariana Grande. Az énekesnő szóvivője közölte, hogy a popstár a jelenlegi zajló világkörüli turnéje után szeretne pihenni, távol a folyamatos nyilvános megítéléstől és ítélkezésektől. A turné szeptember 1-én ér véget, az énekesnő pedig az őszre tervezett színházi szereplését is lemondta. A döntés hátterében a rajongók és a média folyamatos kommentárjai állnak, amelyek az utóbbi időben főként az énekesnő testalkatát és fogyását bántották. Ariana Grande korábban már jelezte, hogy a folyamatos és a ránehezedő nyomás rendkívül megterhelőek a számára. A turné hátralévő állomásait még megtartja, de utána egy időre biztosan visszavonul majd a szereplésektől. Itt a trió, pedig vele folytatjuk a zenei listánkról.

Ez a Trio FM Jászberényből különleges hírre érkezem a Queen rajongóknak. Október 7-én világszerte a mozikba kerül a zenekar ikonikus, 40 éve rögzített budapesti koncertfilmje. A felvételt Peter Jackson stúdiója restaurálta 4K minőségben az eredeti 35 mm-es filmszalagokról, a hangzást pedig a többsávos audio felvételekből teljesen újrakeverték. A felújított film világpremierje szeptember 15-én lesz Budapesten, a budapesti klasszikus filmmaraton keretében. Az otthoni gyűjtők számára pedig október 30-ától válik elérhetővé az anyag CD-n, DVD-n, Blu-ray-en, digitális formátumban és most először vinilen is. A koncertfilm első ízelítőjeként a Radio Gaga felújított változata már megtekinthető a YouTube-on. Itt a Trion pedig mi is meghallgatjuk.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. A Magyar Vöröskereszt augusztusban több helyszínen is szervez véradást itt a járságban. Először holnap augusztus 4-én kedden Jászják Óhalmán várják a segítő szándékúakat a Gazdakörnél, a Balcsi utca 9 szám alatt délután 2 és 16.30 között. A jövő héten kedden, augusztus 11-én itt Jászberényben, a Telplánzénó középiskolában lesz lehetőség véradásra, a Szabadság tér 1 szám alatt délelőtt 11 órától egészen délután 4-ig. A hónap végén, augusztus 27-én csütörtökön pedig Jászfényszarún a Papkastélyban a Szabadság út 7 szám alatt tartanak véradást dél és 17 óra között. A jelentkezéshez mindenképpen vigyék magukkal a személyigazolványt, a tajkártyát és a lakcímkártyát is. Ha tehetik, kérem segítsenek, hiszen tudják, minden csepp számít.
1: Mellette szólnak a legnagyobb retrózenék. Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse?
3: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
4: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveg lencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
5: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
7: Az Aranykalán étterem bár vendégei csülköz zöldballevessel és vegyes gyümölcslevessel hétfőn a mai kínálatban szerepel még sertéspörkölt orsótésztával, pankómorzsás csirkemell rizssel, joghurtos salátával, rántott sajt, békömegöngyölt sajt, hasábburgonyával, tartármártással, eltünk még rizes tésztát és balaszkekvárral, valamint a vegan menüben grill camembertet sült almával, ánizsos rizssel. Az Aranykalán étterem várja hívásunkat 57 403 209 és 0620 470 3733. A Pipacs étterem finomságai hétfőn zellelkrémleves, levesgyöngyel, tojásleves, magyaros pácolású sertéstokány párolt rizssel, nemesvári szelet tésztával, cigánypecsenye hasábburgonyával és kijevi csirkemell krokettel. A Pipacs étterem telefonszáma 57 405 510. A Karamán önkiszolgáló étterem is várja vendégeit tyúkhúsleves készült csigatésztával, fogyasztató még karfiol krémleves zsemlekockával, a főétel közül pedig rakott húsos spárga, vadassertésragú főtésztával, csőben sült karaj sonkával, paradicsommal, sajttal, rántott csirkemell, rántott füstölt sajt és lekváros dereje a mai finomságok között. A Karamán önkiszolgáló étterem telefonszáma 57 406 710. A Sólyom Hotel új napi menüjében zöld borsóleves, Holstein szelet pecsételemes burgonyával. Készül még zöld borsóleves, hideg gyümölcsleves, további főételek közül pedig kérhető békönös kukoricás csirkeragú, csikós tokány, kemencés csirkemell, paradicsomos mozzarellás csirkemell, párizsi csirkemellcsékok, grízes tészta, barackézzel és paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával. A Sólyom Hotel telefonszáma 57 401 267. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban. Hétfőn avokádós saláta készül, ehetünk még zöldpesztós csirke mellett tésztával, desszert vagy kávé jár még a háromfogásos ebédmenühöz. Az ételek gluténmentesek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A menüt kérhetjük elvitelre, illetve helyben fogyasztásra. A Bírs kávézó és bisztró várja vendégeit csontlevessel, májgombóclevessel és hideg gyümölcslevessel. A mai kínálatban szerepel még liba apróléleves is. Ehetünk gombapörköltet szarvacskával, kolbásszal, lilahagymával töltött rántott bordát, ajánlanak cízássalátát fűt tojással, a tésztakedvelőknek pedig bolognai spagetti, négy sajtos nyokki és milánói penne a finomságok között. A Bírs kávézó és bisztróból kérhetünk komplett menüt is. Rendelés ügyben hívhatjuk őket a 0620-240-40-44-es számon.
6: Ez volt a menüajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
8: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
9: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli Starter.

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Ez a Trio FM a Jászság rádiója. Egy fontos helyi programra hívom fel figyelmüket. A Jászság egészségi állapota címmel tartanak előadást ma délután 4 órától Jászfényszarún a Kisiskola Színház termében. A statisztikák szerint a dohányzás, az alkohol és az emésztőrendszeri megbetegedés

0: jelentős kockázatot jelentenek a térségben. Az előadáson viszont arról lesz szó, hogy hogyan csökkenthetjük ezeket a veszélyeket közösségi és egyéni szinten. Szó esik majd az életünket meghosszabbító mindennapi apró lépésekről, valamint a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda ingyenes programjairól, szűréseiről és tanácsadásairól is. Az előadók dr. Földházi Krisztina háziorvos és életmódorvos, Ácsné Bittner Márta dietetikus, valamint Kubas Eleonóra Márta mentálhigiénés és családkonzulens lesznek. A rendezvényre a belépés díjtalan, ha tehetik, látogassanak el délután 4 órakor a Jászpénzharói Kisiskola színház termébe. Tegyünk együtt az egészségünkért.
1: A programok után vissza a Jászság kedvencei közé. Trio FM mellette szól.

A reggeli starter utolsó perceihez érkeztünk. Holnap augusztus 4-én kedden is együtt indíthatjuk majd a napot. Számítok figyelmükre, 7 órától biztosan itt leszek önökkel. A friss információkkal folytatjuk, és startol a napközben összeállításunk. Rádiózunk együtt továbbra is. Ilyenek voltunk, ez pedig már Nákos Lágere, itt a Trio FM-en.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Közel 50 program, 600 közreműködő, 5 napon át Jászberényben. Hazai hagyományőrző együttesek, Moldva, Gyimes, Erdély, Felvidék legautentikusabb képviselői nyitott szívvel várnak mindenkit a 34. Csángó Fesztiválra augusztus 5-e és 9-e között. A Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című előadása csütörtökön, Magyar Banda Nagy Koncert pénteken, a Víz utcában tánctanítás, folkkocsma, éjszakai koncertek, a Zagyva Banda, Magyar Palackai Banda, a Szászcsávási Zenekar, valamint Pál István Szalonna és bandája közreműködésé. Táncforgatag, népzenei koncertek, népművészeti vásár, fényfestés, tűzijáték és meg annyi program augusztus 5 és 9 között Jászberényben. Ide érdemes lesz eljönni. További információk a Csángó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
0: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: Az Aranykalán étterem bár vendégei csülkös zöldballevessel és vegyes gyümölcslevessel hétfőn a mai kínálatban szerepel még sertéspörkölt orsótésztával, pankó morzsás csirkemell rizssel, joghurtos salátával, rántott sajt, békő megöngyölt sajt, hasárburgonyával, tartármártással, eltünk még vízes tésztát és balaszklekvárral, valamint a vegan menüben grill camembertet sültalmával, ánizsos rizssel. Az Aranykanál étterem várja hívásunkat 57 403 290 és 0620 470 3733. A Pipacs étterem finomságai hétfőn zellelkrémleves, levesgyöngyel, tojásleves, magyaros pácolású sertéstokány párolt rizssel, nemesvári szelet tésztával, cigánypecsenye hasárburgonyával és kijevi csirkemell krokettel. A Pipacs étterem telefonszáma 57 405 510. A Karamán önkiszolgáló étterem is várja vendégeit tyúkhús leves készült csigatésztával, fogyasztató még karfiol krémleves zsemlekockával, a főétel közül pedig rakott húsos párga, vadas sertésragú főtt tésztával, csőben sült karaj sonkával, paradicsommal, sajttal, rántott csirkemell, rántott füstölt sajt és lekváros dereje a mai finomságok között. A Karamán önkiszolgáló étterem telefonszáma 57 406 710. A Sólyom Hotel új napi menüjében zöldborsóleves, holstein szelet fertőzselmes burgonyával. Készül még zöldborsóleves, hideg gyümölcsleves, további főételek közül pedig kérhető békönös kukoricás csirkeragú, csikós tokány, kemencés csirkemell, paradicsomos mozzarellás csirkemell, párizsi csirkemellcsékok, grízes tészta, barackézzel és paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával. A Sólyom Hotel telefonszáma 57 401 267. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban. Hétfőn avokádós saláta készül, ehetünk még zöldpesztó csirke mellett tésztával, desszert vagy kávé jár még a háromfogásos ebédmenühöz, az ételek gluténmentesek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A menüt kérhetjük elvitelre, illetve helyben fogyasztásra. A Bírs kávézó és bisztró várja vendégeit csontlevessel, májgombóclevessel és hideg gyümölcslevessel, a mai kínálatban szerepel még liba aprólékleves is. Ehetünk gombapörköltet szarvacskával, kolbásszal, lilahagymával töltött rántott bordát, ajánlanak cízás salátát fűtojással, a tésztakedvelőknek pedig bolognai spagetti, négy sajtos nyokki és milánói penne a finomságok között. A Bírs kávézó és bisztróból kérhetünk komplett menüt is. Rendelés ügyben hívhatjuk őket a 0620 240 40 44-es számon.
4: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Szinte minden napra jutott egy szabadtéri tűz az elmúlt héten a Jászkonságban. VB ezüstérmes lett a Jászberényi Birkózóklub ifjú versenyzője. Rövidített nyitvatartás lesz ezen a héten a Jászberényi Városi Könyvtárban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Szinte minden napra jutott tűz az elmúlt héten a Jászkonságban. Egy férfi betört Karcagon egy lakatlan ingatlanba, ahol szándékosan meggyújtotta az egyik ágyat. A szoba teljes terjedelmében kiégett, a keletkezett rongálási kár mintegy 3 millió forint. Szintén Karcagon történt, ahol egy hűtőszekrény gyulladt ki. Tiszasüljön egy mezőgazdasági tárolóban, egy fémburkolatú tanyasi raktárban keletkezett bálatűz. A tiszaőrsi Kálváriánál is hatalmas tűz volt, meggyulladt a száraz füves bozót. Ajnövényzet, cserjés és szemét gyulladt ki Jászberényben a Neszőrben egy tanyán, amint egy 5 hektáron keletkezett tüzet a tűzoltók 6 vízsugárral fékezték meg. Rákóczi falun egy kamion gyulladt ki és égett teljes terjedelmében. Mezőtúron elhagyott épületek és gyümölcsfák kaptak lángra, a tűz egy szalmakazlat is érintett, amit két munkagép megbontott, majd a tűzoltók leégették. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy a száraz, forró időjárás miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A tűzoltók ezért arra kérnek mindenkit, hogy a hőségriasztás idején mellőzzék a szabadban történő tűzgyújtást. Rövidített nyitvatartás lesz ezen a héten a Jászberényi Városi Könyvtárban. Mint Kovács Péter igazgató rádiónkat tájékoztatta, augusztus 3-a és 7-e között nyitvatartásuk a hőség miatt és energiatakarékosság céljából módosul, és egy hétig marad érvényben. Ennek megfelelően a szokásos szerdai szünnap mellett hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 7:30-tól délután 16:00-ig lesznek nyitva, míg a szombati napon zárva lesz a könyvtár. Az intézményvezető azt is elmondta, hogy augusztus 3-ától a gyermekrészleg átalakítása miatt nem látogatható. A visszahozott könyveket a földszinten, a felnőtt részlegben lehet leadni. A gyermekkönyvek kölcsönzése átmenetileg szünetel. A felnőtt részleg, a helyismereti gyűjtemény, a médiatár, a folyóirat olvasó nyitva lesz, és a diafilmeket is tudják cserélni. Kovács Péter kiemelte, augusztus 10-e és 23-a között az egész épület szabadság miatt zárva tart. A Jászberényi Könyvtárban augusztus 24-től a rendes nyitvatartási idők lépnek életbe, azaz szombati napokon is nyitva tartanak. Bolti tolvaj elfogásában nyújtott segítséget a Jászapáti Közterület felügyelet. Jelzést kaptak ugyanis egy üzletből lopás miatt. A közterület felügyelők rövid időn belül megtalálták a feltételezett elkövetőt, akit intézkedés alá kívántak vonni. A férfi azonban futva elmenekült a közeli nádasba. A rendőrséget haladéktalanul értesítették. A közös kutatás során a nádasban egy szatyor került elő, amelyben az üzletből eltulajdonított közel 60 ezer forint értékű termékeket találták meg. A keresés ezt követően tovább folytatódott, melynek során a közterület felügyelet munkatársai a nádasban rátaláltak a rejtőzködő férfira. A szemét a rendőrség kiérkezéséig visszatartották, majd átadták nekik. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a férfi ellen körözés volt érvényben. Átírta a jászberényi sporttörténelmet Tugyi Zétény, a Jászberényi Birkózó Klub ifjú versenyzője, aki a hétvégén a Bakuban megrendezett U17-es birkózó bajnokságon ezüstérmes lett. Tanítványa világbajnoki szerepléséről edzője Száraz Tibor számolt be a Trió Rádiónak.
7: Először egy moldáv fiúval birkózott, technikai tussal vert a moldáv fiút, majd következett az egyiptomi fiú, Afrika bajnok volt, 13-0-ra sikerült megvenni Zétének az egyiptomi fiút, és utána a döntőbe jutásért azt hittük, hogy azarivel fog birkózni, ez a török fiú, akivel birkózott Zéti a döntőbe jutásért, ez megverte az azari Európa bajnokot. Úgyhogy Zéti óriási skalpokat is szerzett, tehát ez a török fiú nagyon jó birkózó volt. Az este folyamán egy iráni fiúval döntőzött Zéti, amit sajnos most estét elveszített, de is egy világbajnoki ezüstéremmel zártuk. Nem csak itt nálunk, hanem országos szinten is fantasztikus teljesítmény. 2022-ben volt utoljára, hogy U17-es magyar versenyző bejutott egyáltalán világbajnoki döntőbe. Teljes mértékű sporttörténelem, sőt, szinte azt lehet mondani, itt a magyar birkozás szempontjából is nagyon komoly teljesítmény. Jászberényi versenyző még szabadfogásban válogatott se volt, nem hogy világversenyen ezüstérmet szerzzen, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon örülünk ennek az eredménynek. 12 éves munka van ebben az eredmény, nagyon szeret a birkozással foglalkozni ez az élete, ez egy kezdet szerintem.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Vet Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
6: Továbbra is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
8: Az időjárás jelentés támogatója a Vet Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
0: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 11 óra múlt pár perccel köszöntöm Önöket a JSL kedvenceivel, friss információkkal, ez már a Napközben magazinunk, én Pálinkás Zsolt vagyok, töltsük együtt a hétfő délőtt utolsó óráját, és a zenei listánkról Mistake és Kálmán egy kiválóságát hozom.
1: Trio FM.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Fontos információ a Jászberényi Városi Könyvtárból az augusztusi nyitvatartással kapcsolatosan. Érdemes figyelni, ha a napokban intéznék a könyvek kölcsönzését. A hőség és az energiatakarékosság miatt augusztus 3-a és 7-e között módosul a nyitvatartás. Hétfőn, kedden és csütörtökön, valamint pénteken 7 óra 30-tól 16 óráig várják Önöket. Szerdán és szombaton viszont zárva tart a Jászberényi Városi Könyvtár. Augusztus 3-ától a gyermekrészleg átalakítás miatt átmenetileg nem látogatható, így a gyermekkönyvek kölcsönzése szünetel, a visszahozott köteteket pedig a földszinten, a felnőtt részlegben tudják leadni. A felnőtt részleg, a helyismereti gyűjtemény, a médiatár és a folyóirat olvasó zavartalanul nyitva van, valamint a diafilmek cseréjére is lehetőség nyílik. Ezt követően augusztus 10-e és 23-a között a teljes könyvtár zárva tart a munkatársak szabadsága miatt. A nyitás augusztus 24-én hétfőn reggel 9 órakor lesz, onnantól kezdve pedig újra a megszokott rendszerint szombatonként is várják majd a látogatókat.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Már is hozom a legfrissebb közlekedési híreket a térségből és a környező utakról. A 32-es főúton két szakaszon is karbantartást végeznek. Jászberény elkerülő szakaszán 10.30 és 11.30 között kell félpályás korlátozásra készülni, még Jászalsó-Szentgyörgynél 9 és 10 óra között zárják a félútpályát. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán gyalogos átkerülőhelyet építenek. A munkálatok miatt útszűkületre és alkalmanként félpályás lezárásra számíthatnak. Jászberényben a déli bekötő úton víz közműépítés miatt van érvényben félpályás lezárás. Jászapátin az Újszász felé vezető összekötő úton építésünkek zajlanak, itt mindkét irányban félpályás korlátozás mellett halad a forgalom. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly közötti összekötő úton szintén útépítés miatt van félpályás korlátozás mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon.
1: Jó utat kíván a Trio FM!
2: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben, a Kossuth út 47 alatt.
3: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: Az Aranykalán étterem bár vendégei csülköz zöldballevessel és vegyes gyümölcslevessel hétfőn a mai kínálatban szerepel még sertéspörkölt orsótésztával, pankó morzsás csirkemell rizssel, joghurtos salátával, rántott sajt, békömegöngyölt sajt, hasábburgonyával, tartármártással, eltünk még rizes tésztát és balaszklekvárral, valamint a vegan menüben grill camembertet sült almával, ánizsos rizssel. Az Aranykanál étterem várja hívásunkat 57-403-290 és 0620-470-3733. A Pipacs étterem finomságai hétfőn zedelkrémleves, levesgyöngyel, tojásleves, magyaros pácolású sertéstokány párolt rizssel, nemesvári szelet tésztával, cigánypecsenye hasábburgonyával és kijevi csirkemell krokettel. A Pipacs étterem telefonszáma 57-405-510. A Karamán önkiszolgáló étterem is várja vendégeit tyúkhúsleves készült csigatésztával, fogyasztató még karfiol krémleves zsemlekockával, a főétel közül pedig rakott húsos párga, vadassertésragú főtésztával, csőben sült karaj, sonkával, paradicsommal, sajttal, rántott csirkemell, rántott füstölt sajt és lekváros dereje a mai finomságok között. A Karamán önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. A Sólyom Hotel új napi menüjében zöld borsóleves, Holstein szelet pesztrezselymes burgonyával. Készül még zöld borsóleves, hideg gyümölcsleves, további főételek közül pedig kérhető békönös kukoricás csirkeragú, csikós tokány, kemencés csirkemell, paradicsomos mozzarellás csirkemell, párizsi csirkemellcsékok, grízes tészta, barackézzel és paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával. A Sólyom Hotel telefonszáma 57-401-267. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban. Hétfőn avokádós saláta készül, ehetünk még zöldpesztós csirkemellet tésztával, desszert vagy kávé jár még a háromfogásos ebédmenühöz. Az ételek gluténmentesek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A menüt kérhetjük elvitelre, illetve helyben fogyasztásra. A Bírs kávézó és bisztró várja vendégeit csontlevessel, májgombóclevessel és hideg gyümölcslevessel. A mai kínálatban szerepel még liba aprólékleves is. Ehetünk gombapörköltet szarvacskával, kolbásszal, lilaagymával töltött rántott bordát, ajánlanak cízássalátát fűrt tojással, a tésztakedvelőknek pedig bolognai spagetti, négy sajtos nyokki és milánói penne a finomságok között. A Bírs kávézó és bisztróból kérhetünk komplett menüt is. Rendelés ügyben hívhatjuk őket a 0620-240-40-44-es számon.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az elmúlt 72 órában személyes sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrség tudomására, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. A megye rendőrei két szemét fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 6 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egyre több vállalat kapcsolódik be az energiahálózat tehermentesítését célzó intézkedésekbe a hőség miatt rendkívüli energiahelyzet miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta termelésének átszervezését annak érdekében, hogy csökkentsék az esti csúcsidőszak energiaigényét. A miniszter tájékoztatása szerint nem csak az ipari szereplők, hanem a kereskedelem, a vendéglátás és több szakmai szövetség is önként kereste meg a tárcát, felajánlva együttműködését. A cégek között ott található a Jászberényi Jászplasztik Kft. Is, aki jelentős vállalást tett energiafelhasználásának csökkentésére. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A kormányfő köszönetet mondott, az egyre erősödő nemzeti összefogásért és arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban igyekezzenek lehetőségeik szerint mérsékelni vagy átütemezni áramfogyasztásukat. Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elismeréssel szólt, mind az ipari fogyasztók, mind pedig a lakosság hozzáállásáról.
8: Nagyon köszönöm a lakosságnak, illetve azoknak az üzemeknek, akik csökkentették a tulajdonképpen az energia felhasználását, hiszen a lakosság is óriási mértékben hozzájárult, és köszönöm azt tényleg, hogy megfogadták azokat a tanácsokat, kívánalmakat, amit a kormány előadott, illetve Magyar Péter miniszterelnök úr előadott.
7: Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely új szabályokat vezet be a villamos energiarendszer válsághelyzeteinek kezelésére. Mint Halmai Ferenc közölte, a jogszabály többek között lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók áramellátásának korlátozását, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A rendelet szerint a legalább 0,5 megawatt lekötött teljesítménnyel rendelkezőket tekintik nagyfogyasztóknak, akik válsághelyzetben vagy annak közvetlen veszélye esetén kötelesek lehetnek villamos energia felhasználásuk csökkentésére. A rendelet részletesen meghatározza a válsághelyzet különböző fokozatait és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket. Célja az ország villamos energia ellátásának biztonságos fenntartása rendkívüli helyzetekben. A Jászság országgyűlési képviselője arról is tájékoztatta a rádiónkat, hogy napi kapcsolatban van a polgármesterekkel, és információi szerint nincsenek ivóvízellátási nehézségek a településeken.
8: A polgármesterekkel napi kapcsolatban vagyok a legtöbbükkel. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem jelezték, hogy bárhol is probléma lenne. Nagyon remélem, hogy ezt a egy másfél hetet át tudjuk vészelni, úgyhogy nem lesz különösebb probléma.
7: Az élő környezetért felelős minisztérium kezdeményezésére elsőfokú vízkorlátozás rendelt el Jászberényben Budai Lóránt polgármester. A településvezető kiemelte, az önkormányzat minden szükséges lépést megtesz, de a lakosság segítsége is nagyon jelentős ezekben a kritikus napokban, ezért fontos, hogy ne most mossanak autót, ne locsolják feleslegesen a járdát úttestet ivóvízzel, halasszák későbbre a medencék feltöltését és a gyep locsolását is. Ezek azok a tevékenységek, hívta fel a figyelmet a polgármester, melyek elhagyásával városi szinten is sok ezer köbméter vizet lehet megtakarítani. Ha ezek nem hozzák meg a várt eredményt, és a fogyasztás eléri a hálózat maximális kapacitását, újabb lépésekre lesz szükség. Jászberény az utóbbi években több olyan fejlesztést megvalósított, amely elősegítette a vízelvezetést, a vízmegtartást és új kút fúrásával a biztonságos ivóvízellátást a városban, mondta rádiónak Budai Lóránt.
9: Szerintem bizonyos szempontból időben léptünk, bizonyos szempontból nem. Nyilván az idő azt mutatja, hogy előbb kellett volna nem csak helyben, hanem országosan is ezzel a témával foglalkozni, de maga akár a Suba-öbölnek a felújítása, a víz elvezető rendszernek a felújítása, akár most a vízmegtartó tó létrehozása, vagy akár egyéb ilyen természetalapú megoldás segít abban, hogy könnyebben vészeljük át ezeket a napokat, és akkor nem beszéltem még az új kút fúrásáról, ami nélkül valószínűleg sokkal nehezebben menne ez az ellátás Jászberényben.
7: Budai Lóránt polgármester kiemelte, folyamatosan dolgoznak a biztonságos ivóvíz és áram ellátás fenntartásának közműszolgáltatók, akikkel megbeszéléseket folytatott.
9: Egyeztettem katasztrófavédelemmel, az MBM-mel, a TRV szakembereivel, és egyelőre mindenkitől azt az információt kaptam, hogy biztosított mindenféle ellátás Jászberényben. Persze ez változhat. Ez bármikor változhat. Azt az ígéretet kaptam, hogy ha bármilyen korlátozásra lesz szükség, akár lakossági, akár nagyfogyasztói, arról fogok kapni tájékoztatást, és nyilván ezt pedig én rögtön fogom továbbadni akár a média felé, akár minden érintett irányába.
7: Az látszik, hogy nagy összefogás van abban a tekintetben, hogy mind magáncégek, mind az állami szerveknél be tudnak vezetni olyan intézkedésekkel, amelyekkel tudják csökkenteni az energiafelhasználását. Kell-e a Jászberényi polgármesteri hivatalban ilyet elrendelni? Hogyan látja most ezt, polgármester úr?
9: Én is azt látom, hogy egy nagy összefogás indult el ma Magyarországon, ezért is háborít föl, amikor arra buzdítják az embereket, hogy inkább fogyasszanak többet, használjanak több vizet, csak az országnak rosszabb legyen, ez mérhetetlenül felháborító. Ettől függetlenül mi megpróbálunk mindent megtenni, vagy ennek ellenére mindent megtenni, hogy csökkentsük az ilyen oldalú, ilyen irányú kiadásainkat. Nyilván egy hivatalban nagyon nehéz akár home office, akár egyéb rendelkezést bevezetni, hiszen egy hivatal nem működhet otthonról. A kollégáim vizsgálják már most napok óta, hogyha ez az értesítés kijön, akkor mit tudunk tenni. Egyelőre, mint korábbiakban is, ilyen esetekben mindenki tudja a dolgát, mindenki teszi a dolgát, és nyilván várjuk azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennünk. Egy-egy intézményben ez egyszerűbb, némelyikben nyilván egy idősek ellátásában ez bonyolultabb, de amit tudunk, mindenhol megteszünk természetesen.
7: Továbbra is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trio napközben. Minden, ami jásság.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97 héten.
1: Augusztus 16-án Jászfényszerún veterenjármű találkozót rendeznek a templomkertben. A rendezvény reggel 9 órakor kezdődik, délután 3-tól pedig látványos felvonulással folytatódik a település utcáin. A részvételhez az előzetes regisztráció szükséges, amelyet a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszerú honlapján, illetve Facebook oldalán található űrlapon tehetnek meg. Az ősz elején pedig a mozgás szerelmesét várják Fényszerún, október 3-án rendezik meg a 8. Jászfényszerú futófesztivált In Memoriam Maróti István néven a Szent Család téren. A rendezvényen minden korosztály rajtozálhat, a választató távok 300 métertől egészen 10,5 kilométerig terjednek, a versenyen elektronikus időmérést biztosítanak, nevezési díj pedig nincs, közvetlenül az eredményhirdetés után pedig a színpadon az Éber Kóma lép fel. A bővebb információkat megtalálják a jászfényszeru.sportei.hu weboldalon. Augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg a 34. Csángó Fesztivált, amely az Európai Kisebbségek Folklor Fesztiválja és Népművészeti Vására is egyben. A Folklor Kulturális Közalapítvány és a Járság Népi Együttes közös szervezésében zajló eseményen 5 napon át csaknem 50 program várja az érdeklődőket Jászberény több pontján. A rendezvényre több mint 600 közreműködő érkezik, köztük moldvai és gyimesi csángók, valamint erdélyi, felvidéki és hazai hagyományőrzők. A látogatókat népzenék, koncertek, gálaműsorok, néptánc bemutatók, éjszakai koncertek, táncos felvonulás, gyermekprogramok és fényfestés várja, de látványos tűzijáték is színesíti majd a kínálatot. A népművészeti vásárban pedig több mint 130 kézműves és népművész portékáival találkozhatnak a látogatók. A rendezvény fő célja, hogy minél szélesebb körben mutassa be a csángó magyarok kulturális értékeit, mindennapjait és életét, ezzel is segítve egyedi tradicionális kultúrát megőrzését a kisebbségi létben. Emellett a fesztivál fontos küldetése, hogy a határon inneni és túli autentikus magyar és európai népművészeti értékeket is megismertesse a nagy közönséggel. A házigazda és rendező Jászság Népi Együttes 1971-es alakulása óta a magyar paraszti és zenei folklór leghitelesebb felkutatását és átadását tekinti fő feladatának. Táncosaik a magyar élő néptánc gyökereit kutatva jutottak el először Moldvába 1990-ben egy gyűjtőútra. Még abban az évben meghívtak egy autóbusznyi erdélyi és moldvai táncost zenészt a Nemzetközi Tánc és Zenésztáborba, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az anyanemzettől elszigetelten élő magyarság sorsára. A jelenleg 50 táncossal működő társulat művészeti munkáját nívós díjakkal ismerték el az évtizedek során. Elnyerték az Örökös Kiváló Együttes címet, a Bartók díjat, kétszer a Fölszállott apáva tehetségkutatót, a Csokonai Vitéz Mihály díját, a Prima és Prima Primissima közönség díjat, a Megyei Prima díjat, 2022-ben pedig a Magyar Örökség díjat és a Dérényi díjat is. A szakmai munkát Vajai Franciska művészeti munkatárs és Szűcs Gábor művészeti vezető irányítja. Szeretettel várnak minden érdeklődőt és családot a Jászberényi 34. Csángó Fesztiválra, itt a Trió FM-en pedig folytatjuk zenével.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: Mindjárt délelőtt átadom a stafétát Zupos Áginak 14 órától, ma is délutáni műszaka, mai műsor tartalmából Ági pedig hoz már is egy kis ízelítőt. Szia Ági!
1: Szia Zsolt! Készülök a mai adásra is, és kiderül majd, miért érdemes megtartani a randi estét egy hosszú távú kapcsolatban. Azt is megnézzük, mi az a 24 órás szabály, ami segíthet elkerülni a felesleges impulzus vásárlásokat. Beszélünk majd arról, meddig használhatók biztonságosan a smink termékeink, és arról is, miért éri meg felnőttként is új készségeket tanulni. Szó lesz arról, hogyan zárjuk le mentálisan a munkanapot, hogyha home office-ban dolgozunk, és hogyan beszélgessünk úgy a kamaszokkal, hogy tényleg válaszoljanak. Bőven lesz miről tehát csacsogni, de nem beszélgetéssel fogjuk tölteni a délutáni műszakot, hiszen a legnagyobb kedvencek, a járság kedvencei pörögnek majd, hogy megpörgessük a munkaidőt, és 2-től este 6-ig várom önöket, tartsanak velem. Zsolt, neked pedig jó pihenést, és további jó munkát kívánok!
0: Köszönöm szépen, Ági, neked is szép délután, de hát bizony maradt még egy-két teendő itt a délután óráira is, de ezeket megoldjuk majd műsoridő után. Már a búcsúzom, Pálinka Zsoltán rádióztok hétfőn délőtt, holnap reggel 7-kor ismét találkozunk. Legyen szép a napjuk, vigyázzanak magukra!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
5: Multifokális vagy irodai lencse?
4: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
5: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
4: Jászberény, Lehel vezértér 16.
5: Telefon 57 412 764.
6: Ez volt a reklám.
7: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
8: A TÜFM hírei.
9: Még nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet, robbanószerek kerültek elő a Dunából, folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. Ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, a kormány korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Battyányi téri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsiaknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket azonosítottak. A robbanó eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyugójót találtak tegnap a Duna partján, az Erzsébet híd fő közelében. A lövedéket elszállították, a forgalmat rövid időre korlátozták. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon péntekig. Györfi Mihály polgármester tájékoztatása szerint a szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között használhatják térítésmentesen a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjeszthetik. Mától ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek. Az önkormányzat szerint a lépésre azért volt szükség, mert az ingyenes megállóhelyeket egyre gyakrabban használták a szálló vendégek és a dolgozók, megnehezítve a fürdőbe érkezők parkolását. Fokozódik a kánikula, napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
11: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csávási zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palatkai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobot falváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élő zenét egy frissítő ital mellett. Kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Bolti tolvaj elfogásában nyújtott segítséget a Jászapáti közterület felügyelet. Jelzést kaptak ugyanis egy üzletből lopás miatt. A közterület felügyelők rövid időn belül megtalálták a feltételezett elkövetőt, akit intézkedés alá kívántak vonni. A férfi azonban futva elmenekült a közeli nádasba. A rendőrséget haladéktalanul értesítették. A közös kutatás során a nádasban egy szatyor került elő, amelyben az üzletből eltulajdonított közel 60 ezer forint értékű termékeket találták meg. A keresés ezt követően tovább folytatódott, melynek során a közterület felügyelet munkatársai a nádasban rátaláltak a rejtőzködő férfira. A szemét a rendőrség kiérkezéséig visszatartották, majd átadták nekik. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a férfi ellen körözés volt érvényben. Szinte minden napra jutott tűz az elmúlt héten a Jászkunságban. Egy férfi betört Karcagon egy lakatlan ingatlanba, ahol szándékosan meggyújtotta az egyik ágyat. A szoba teljes terjedelmében kiégett, a keletkezett rongálási kár mintegy 3 millió forint. Szintén Karcagon történt, ahol egy hűtőszekrény gyulladt ki. Tiszasüljön egy mezőgazdasági tárolóban, egy fémburkolatú tanyasi raktárban keletkezett bálatűz. A Tiszaőrsi Kálváriánál is hatalmas tűz volt, meggyulladt a száraz füves bozót. Ajnövényzet, cserjés és szemét gyulladt ki Jászberényben a Neszőrben egy tanyán, amint egy 5 hektáron keletkezett tüzet a tűzoltók 6 vízsugárral fékezték meg. Rákóczi falun egy kamion gyulladt ki és égett teljes terjedelmében. Mezőtúron elhagyott épületek és gyümölcsfák kaptak lángra, a tűz egy szalmakazlat is érintett, amit két munkagép megbontott, majd a tűzoltók leégették. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy a száraz, forró időjárás miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A tűzoltók ezért arra kérnek mindenkit, hogy a hőségriasztás idején mellőzzék a szabadban történő tűzgyújtást. Rövidített nyitvatartás lesz ezen a héten a Jászberényi Városi Könyvtárban. Mint Kovács Péter igazgató rádiónkat tájékoztatta, augusztus 3-a és 7-e között nyitvatartásuk a hőség miatt és energiatakarékosság céljából módosul, és egy hétig marad érvényben. Ennek megfelelően a szokásos szerdai szünnap mellett hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 7:30-tól délután 16:00-ig lesznek nyitva, míg a szombati napon zárva lesz a könyvtár. Az intézményvezető azt is elmondta, hogy augusztus 3-ától a gyermekrészleg átalakítása miatt nem látogatható. A visszahozott könyveket a földszinten a felnőtt részlegben lehet leadni. A gyermekkönyvek kölcsönzése átmenetileg szünetel. A felnőtt részleg, a helyismereti gyűjtemény, a médiatár, a folyóirat olvasó nyitva lesz, és a diafilmeket is tudják cserélni. Kovács Péter kiemelte, augusztus 10-e és 23-a között az egész épület szabadság miatt zárva tart. A Jászberényi Könyvtárban augusztus 24-től a rendes nyitvatartási idők lépnek életbe, azaz szombati napokon is nyitva tartanak. Átírta a jászberényi sporttörténelmet Tugyi Zétény, a jászberényi birkózóklub ifjú versenyzője, aki a hétvégén a Bakuban megrendezett U17-es birkózóbajnokságon ezüstérmes lett. Tanítványa a világbajnoki szerepléséről edzője Száraz Tibor számolt be a Trió Rádiónak.
7: Először egy moldáv fiúval birkózott, technikai tussal vert a moldáv fiút, majd következett az egyiptomi fiú, Afrika bajnok volt, 13-0-ra sikerült megvenni Zétének az egyiptomi fiút, és utána a döntőbe jutásért, azt hittük, hogy azerivel fog birkózni, ez a török fiú, akivel birkózott Zéti a döntőbe jutásért, ez megverte az azeri Európa bajnokot. Úgyhogy Zéti óriási skalpokat is szerzett, tehát ez a török fiú nagyon jó birkózó volt. Az este folyamán egy iráni fiúval döntőzött Zéti, amit sajnos most estét elveszített, de is egy világbajnoki ezüstérembe zártuk. Nem csak itt nálunk, hanem országos szinten is fantasztikus teljesítmény. 2022-ben volt utoljára, hogy U17-es magyar versenyző bejutott egyáltalán világbajnoki döntőbe. Teljes mértékű sporttörténelem, sőt, szinte azt lehet mondani, itt a magyar birkozás szempontjából is nagyon komoly teljesítmény. A jászbenyi versenyző még szabadfogásban válogatott se volt, nem hogy világversenye, ez is térmet szerzen, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon örülünk ennek az eredménynek. 12 éves munka van ebben az eredmény, úgyhogy nagyon szeret a birkozással foglalkozni ez az élete, ez egy kezdet szerintem.
6: Továbbra is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
4: Még nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet, ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában, folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen, ugyanakkor a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely egy más témában tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Hozzátette, a növények locsolásával kapcsolatban a főkert részletes tájékoztatót ad ki. Elindult a megújult MOL Bubi közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy az új rendszerben sokkal több kerékpár lesz elérhető több helyen. A bicikliket könnyebben lehet hajtani, és a MOL Bubi applikációja is egyszerűbben kezelhető. A BKK közleménye szerint folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. A tervek szerint 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár áll majd rendelkezésre. Bővített területen, sűrűbb eléréssel. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt mától 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között, közölte a MÁV Inform. A Szentes és Hódmezővásárhely, illetve Szentes és Orosháza közötti vonatok menetrendje nem változik. A változásokról részletes tájékoztatása a MÁV csoport honlapján olvasható. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon péntekig. Györfi Mihály polgármester tájékoztatása szerint a szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között használhatják térítésmentesen a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjeszthetik. Mától ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek. Fokozódik a kánikula, napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
3: Multifokális vagy irodai lencse?
2: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
3: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
2: Jászberény, Lehel vezértér 16.
3: Telefon 57 412 764.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Jászsági cég is vállalt önkéntes energiacsökkentést. Jászberény polgármestere elsőfokú vízkorlátozás rendelt el a városban. Napi kapcsolatban van a településvezetőkkel a Jászság országgyűlési képviselője, biztosította az ivóvízellátás a térségben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egyre több vállalat kapcsolódik be az energiahálózat tehermentesítését célzó intézkedésekbe a hőség miatt rendkívüli energiahelyzet miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta termelésének átszervezését annak érdekében, hogy csökkentsék az esti csúcsidőszak energiaigényét. A miniszter tájékoztatása szerint nem csak az ipari szereplők, hanem a kereskedelem, a vendéglátás és több szakmai szövetség is önként kereste meg a tárcát, felajánlva együttműködését. A cégek között ott található a Jászberényi Jászplasztik Kft. Is, aki jelentős vállalást tett energiafelhasználásának csökkentésére. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A kormányfő köszönetet mondott az egyre erősödő nemzeti összefogásért, és arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban igyekezzenek lehetőségeik szerint mérsékelni vagy átütemezni áramfogyasztásukat. Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elismeréssel szólt mind az ipari fogyasztók, mind pedig a lakosság hozzáállásáról.
11: Nagyon köszönöm a lakosságnak, illetve azoknak az üzemeknek, akik csökkentették a tulajdonképpen az energia felhasználását, hiszen a lakosság is óriási mértékben hozzájárult, és köszönöm azt tényleg, hogy megfogadták azokat a tanácsokat, kívánalmakat, amit a kormány előadott, illetve Magyar Péter miniszterelnök úr előadott.
10: Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely új szabályokat vezet be a villamos energiarendszer válsághelyzeteinek kezelésére. Mint Halmai Ferenc közölte, a jogszabály többek között lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók áramellátásának korlátozását, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A rendelet szerint a legalább 0,5 megawatt lekötött teljesítménnyel rendelkezőket tekintik nagyfogyasztóknak, akik válsághelyzetben vagy annak közvetlen veszélye esetén kötelesek lehetnek villamos energia felhasználásuk csökkentésére. A rendelet részletesen meghatározza a válsághelyzet különböző fokozatait és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket. Célja az ország villamos energia ellátásának biztonságos fenntartása rendkívüli helyzetekben. A Jászság országgyűlési képviselője arról is tájékoztatta a rádiónkat, hogy napi kapcsolatban van a polgármesterekkel, és információi szerint nincsenek ivóvízellátási nehézségek a településeken.
11: A polgármesterekkel napi kapcsolatban vagyok a legtöbbükkel. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem jelezték, hogy bárhol is probléma lenne. Nagyon remélem, hogy ezt a egy másfél hetet át tudjuk vészelni, úgyhogy nem lesz különösebb probléma.
10: Az élő környezetért felelős minisztérium kezdeményezésére elsőfokú vízkorlátozás rendelt el Jászberényben Budai Lóránt polgármester. A településvezető kiemelte, az önkormányzat minden szükséges lépést megtesz, de a lakosság segítsége is nagyon jelentős ezekben a kritikus napokban, ezért fontos, hogy ne most mossanak autót, ne locsolják feleslegesen a járdát, úttestet ivóvízzel, halasszák későbbre a medencék feltöltését és a gyep locsolását is. Ezek azok a tevékenységek, hívta fel a figyelmet a polgármester, melyek elhagyásával városi szinten is sok ezer köbméter vizet lehet megtakarítani. Ha ezek nem hozzák meg a várt eredményt, és a fogyasztás eléri a hálózat maximális kapacitását, újabb lépésekre lesz szükség. Jászberény az utóbbi években több olyan fejlesztést megvalósított, amely elősegítette a vízelvezetést, a víz megtartást és új kút fúrásával a biztonságos ivóvíz ellátást a városban, mondta rádiónak Budai Lóránt.
12: Szerintem bizonyos szempontból időben léptünk, bizonyos szempontból nem. Nyilván az idő azt mutatja, hogy előbb kellett volna nem csak helyben, hanem országosan is ezzel a témával foglalkozni, de maga akár a Súbaöbölnek a felújítása, a víz elvezető rendszernek a felújítása, akár most a víz megtartó tó létrehozása, vagy akár egyéb ilyen természetalapú megoldás segít abban, hogy könnyebben vészeljük át ezeket a napokat, és akkor nem beszéltem még az új kút fúrásáról, ami nélkül valószínűleg sokkal nehezebben menne ez az ellátás Jászberényben.
10: Budai Lóránt polgármester kiemelte, folyamatosan dolgoznak a biztonságos ivóvíz és áram ellátás fenntartásának közműszolgáltatók, akikkel megbeszéléseket folytatott.
12: Egyeztettem katasztrófavédelemmel, az MBM-mel, a TRV szakembereivel, és egyelőre mindenkitől azt az információt kaptam, hogy biztosított mindenféle ellátás Jászberényben. Persze ez változhat. Ez bármikor változhat. Azt az ígéretet kaptam, hogy ha bármilyen korlátozásra lesz szükség, akár lakossági, akár nagyfogyasztói, arról fogok kapni tájékoztatást, és nyilván ezt pedig én rögtön fogom továbbadni akár a média felé, akár minden érintett irányába.
13: Az látszik, hogy nagy összefogás van abban a tekintetben, hogy mind magáncégek, mind az állami szerveknél be tudnak vezetni olyan intézkedéseket, amelyekkel tudják csökkenteni az energiafelhasználását. Kell-e a jászberényi polgármesteri hivatalban ilyet elrendelni? Hogyan látja most ezt, polgármester úr?
12: Nincs, azt látom, hogy egy nagy összefogás indult el ma Magyarországon. Ezért is háborít föl, amikor arra buzdítják az embereket, hogy inkább fogyasszanak többet, használjanak több vizet, csak az országnak rosszabb legyen. Ez mérhetetlenül felháborító. Ettől függetlenül mi megpróbálunk mindent megtenni, vagy ennek ellenére mindent megtenni, hogy csökkentsük az ilyen oldalú, ilyen irányú kiadásainkat. Nyilván egy hivatalban nagyon nehéz akár home office, akár egyéb rendelkezést bevezetni, hiszen egy hivatal nem működhet otthonról. A kollégáim vizsgálják már most napok óta, hogyha ez az értesítés kijön, akkor mit tudunk tenni. Egyelőre, mint korábbiakban is, ilyen esetekben mindenki tudja a dolgát, mindenki teszi a dolgát, és nyilván várjuk azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennünk. Egy-egy intézményben ez egyszerűbb, némelyikben nyilván egy idősek ellátásában ez bonyolultabb, de amit tudunk, mindenhol megteszünk természetesen.
10: Az elmúlt 72 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrség tudomására, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. A megye rendőrei két szemét fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 6 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Továbbra is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
3: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Tovább fokozódik a hőség. Használaton kívüli erőműveket is bekapcsolnak a rendszerbe. Közvetlen vonat jár majd Szombathely és Zalaegerszeg között. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnessel és a parlamenti pártok frakcióvezetőivel a Sándor Palotában. Magyar Péter elmondta, hogy a litéri és a mátrai erőmű blokkjának felkészítése is megtörtént. Válsághelyzetben a pártpolitikai csatározásokat fel kell váltania a nemzeti összefogásnak. Erről is beszélt a miniszterelnök a Sándor Palotában az egyeztetés után. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg szakmai információkon alapuló kommunikációra van szükség, és ilyen helyzetben nem szabad pánikot kelteni, valamint akadályozni a védekezést. A kormányfő korábban közösségi oldalán elmondta, hogy ma és várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása. Így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Közben Debrecenben egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett az önkormányzat. Tilos a zöld felületek ivóvizes locsolása, a medencék feltöltése, valamint a gépjárművek és burkolatok mosása. Két új víztermelő kút létesítését jelentette be Kaposvár polgármestere. Széta Károly közölte, az év végéig megvalósuló fejlesztés naponta több mint 1000 köbméterrel bővíti a somogyi megyeszékhely mostani kapacitását. Bár a városban jelenleg elegendő ivóvíz áll rendelkezésre, a hőség idején megnövekedett csúcsfogyasztás miatt körültekintő vízhasználatot kérnek a lakosságtól. Közvetlen vasúti kapcsolat létesül Szombathely és Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán elmondta, hogy a 12 milliárd forintos Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházás az alaszentiváni delta vágány és az új megálló építésével kezdődik, és 2 év alatt készül el. Hozzátette, megszűnik a menetirányváltás, valamint javul a személyszállítás és a nemzetközi teherforgalom hatékonysága is. 8 megye 43 településén és a Tiszatónál írtják a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófa védelem. Békés és Csongrád-Csanád megye egyes oltágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy megyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén süt a nap, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.
9: Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours. I'd move the earth to lose a fight just to see a smile. Cause you got no flaws. No flaws.

97.7 Trio FM mellettet szól. Megkezdődik a mai délutáni műszak. Augusztus 3-a van hétfő, méghozzá a Herminák névnapja. A Hermina német eredetű név jelentése hadinő, a Herman férfi névnői párja, illetve egyes felvetések szerint a germán Ermin vagy Irmin Isten nevével is összefügghet. Sok boldogságot kívánunk minden Herminának, köszöntsék őket, és indul egy újabb hét itt a délutáni műszakban is. Ebben az órában szó lesz arról, miért érdemes megtartani a randi estét egy hosszú távú kapcsolatban, illetve arról is, mi az a 24 órás szabály, ami segített elkerülni a felesleges impulzus vásárlásokat. Aki kérdezne, vagy hozzászólna, megteheti a 0630 301 2277-es SMS Viber elérhetőségünk. Már is jön Teddy Swims és a Mr. Know It All. Ez pedig itt, tehát a délutáni műszak a Trio FM-en. Én Zsupos Ági vagyok, egészen este 6-ig együtt rádiózhatunk. Tartsanak velem! She

97.7 Trio FM melletted szól. Sok hosszú távú kapcsolatban észrevétlenül eltűnik a randi este, pedig a szakértők szerint ennek megtartása kulcsfontosságú lehet a kapcsolat frissen tartásában. Amikor egy pár már évek óta együtt van, könnyen előfordulhat, hogy a közös programok háttérbe szorulnak a munka, a háztartás vagy a gyermeknevelés mellett. A pszichológusok szerint nem kell ehhez nagy, drága esemény, elég egy közös vacsora otthon, telefon nélkül vagy egy rövid séta kettesben. A lényeg a kizárólagos zavartalan figyelem. Ez a fajta tudatos, visszatérő, együtt töltött idő segít fenntartani az érzelmi közelséget, és emlékezteti a párokat arra, miért is választották egymást eredetileg. Dua Lipa következik, és a Physical.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Mindjárt jönnek a friss jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti, 14:30 után. Aztán pedig szó lesz arról, mi az a 24 órás szabály, ami segíthet elkerülni a felesleges impulzus vásárlásokat. A hírek után pedig egy újabb kedvenc szól méghozzá Eminemtől, aki ezzel a dalával tért vissza. Ez lesz majd a Houdini, mutatom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
5: Komolyan? És most is visszajársz?
4: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok, minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
6: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
7: Közel 50 program, 600 közreműködő, 5 napon át Jászberényben. Hazai hagyományőrző együttesek, Moldva, Gyimes, Erdély, Felvidék legautentikusabb képviselői nyitott szívvel várnak mindenkit a 34. Csángó Fesztiválra augusztus 5-e és 9-e között. A Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című előadása csütörtökön, Magyar Banda Nagykoncert pénteken, a Víz utcában tánctanítás, folkkocsma, éjszakai koncertek, a Zagyva Banda, Magyar Palackai Banda, a Szászcsámási Zenekar, valamint Pál István Szalonna és bandája közreműködésével. Táncforgatag, népzenei koncertek, népművészeti vásár, fényfestés, tűzijáték és meg annyi program augusztus 5 és 9 között Jászberényben. Ide érdemes lesz eljönni. További információk a Csángó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Szinte minden napra jutott egy szabadtéri tűz az elmúlt héten a Jászkonságban. VB ezüstérmes lett a Jászberényi Birkózóklub ifjú versenyzője. Rövidített nyitvatartás lesz ezen a héten a Jászberényi Városi Könyvtárban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Szinte minden napra jutott tűz az elmúlt héten a Jászkonságban. Egy férfi betört Karcagon egy lakatlan ingatlanba, ahol szándékosan meggyújtotta az egyik ágyat. A szoba teljes terjedelmében kiégett, a keletkezett rongálási kár mintegy 3 millió forint. Szintén Karcagon történt, ahol egy hűtőszekrény gyulladt ki. Tiszasüljön egy mezőgazdasági tárolóban, egy fémburkolatú tanyasi raktárban keletkezett bálatűz. A tiszaőrsi Kálváriánál is hatalmas tűz volt, meggyulladt a száraz füves bozót. Ajnövényzet, cserjés és szemét gyulladt ki Jászberényben a Neszőrben egy tanyán. Amint egy 5 hektáron keletkezett tüzet, a tűzoltók 6 vízsugárral fékezték meg. Rákóczi falun egy kamion gyulladt ki és égett teljes terjedelmében. Mezőtúron elhagyott épületek és gyümölcsfák kaptak lángra, a tűz egy szalmakazlat is érintett, amit 2 munkagép megbontott, majd a tűzoltók leégették. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy a száraz, forró időjárás miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A tűzoltók ezért arra kérnek mindenkit, hogy a hőségriasztás idején mellőzzék a szabadban történő tűzgyújtást. Rövidített nyitvatartás lesz ezen a héten a Jászberényi Városi Könyvtárban. Mint Kovács Péter igazgató rádiónkat tájékoztatta, augusztus 3-a és 7-e között nyitvatartásuk a hőség miatt és energiatakarékosság céljából módosul, és egy hétig marad érvényben. Ennek megfelelően a szokásos szerdai szünnap mellett hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 7:30-tól délután 4 óráig lesznek nyitva, míg a szombati napon zárva lesz a könyvtár. Az intézményvezető azt is elmondta, hogy augusztus 3-ától a gyermekrészleg átalakítása miatt nem látogatható. A visszahozott könyveket a földszinten a felnőtt részlegben lehet leadni. A gyermekkönyvek kölcsönzése átmenetileg szünetel. A felnőtt részleg, a helyismereti gyűjtemény, a médiatár, a folyóirat olvasó nyitva lesz, és a diafilmeket is tudják cserélni. Kovács Péter kiemelte, augusztus 10-e és 23-a között az egész épület szabadság miatt zárva tart. A Jászberényi könyv tárban augusztus 24-től a rendes nyitvatartási idők lépnek életbe, azaz szombati napokon is nyitva tartanak. Bolti tolvaj elfogásában nyújtott segítséget a Jászapáti közterület felügyelet. Jelzést kaptak ugyanis egy üzletből lopás miatt. A közterület felügyelők rövid időn belül megtalálták a feltételezett elkövetőt, akit intézkedés alá kívántak vonni. A férfi azonban futva elmenekült a közeli nádasba. A rendőrséget haladéktalanul értesítették. A közös kutatás során a nádasban egy szatyor került elő, amelyben az üzletből eltulajdonított közel 60 000 forint értékű termékeket találták meg. A keresés ezt követően tovább folytatódott, melynek során a közterület felügyelet munkatársai a nádasban rátaláltak a rejtőzködő férfira. A szemét a rendőrség kiérkezéséig visszatartották, majd átadták nekik. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a férfi ellen körözés volt érvényben. Átírta a jászberényi sporttörténelmet Tugyi Zétény, a Jászberényi Birkózó Klub ifjú versenyzője, aki a hétvégén a Bakuban megrendezett U17-es birkózó bajnokságon ezüstérmes lett. Tanítványa világbajnoki szerepléséről edzője Száraz Tibor számolt be a Trió Rádiónak.
11: Először egy moldáv fiúval birkózott, technikai tussal vert a moldáv fiút, majd következett az egyiptomi fiú, Afrika bajnok volt, 13-0-ra sikerült megvenni Zétének az egyiptomi fiút, és utána a döntőbe jutásért azt hittük, hogy azerivel fog birkózni, ez a török fiú, akivel birkózott Zéti a döntőbe jutásért, ez megverte az azeri Európa bajnokot. Úgyhogy Zéti óriási skalpokat is szerzett, tehát ez a török fiú nagyon jó birkózó volt. Az este folyamán egy iráni fiúval döntőzött Zéti, amit sajnos most estét elveszített, de is egy világbajnoki ezüstéremmel zártuk. Nem csak itt nálunk, hanem országos szinten is fantasztikus teljesítmény. 2022-ben volt utoljára, hogy U17-es magyar versenyző bejutott egyáltalán világbajnoki döntőbe. Teljes mértékű sporttörténelem, sőt, szinte azt lehet mondani, itt a magyar birkózás szempontjából is nagyon komoly teljesítmény. Jászberényi versenyző még szabadfogásban válogatott se volt, nemhogy világversenyen ezüstérmet szerzen, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon örülünk ennek az eredménynek. 12 éves munka van ebben az eredmény, nagyon szeret a birkózással foglalkozni ez az élete, ez egy kezdet szerintem.
10: Továbbra is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Sokan tapasztalják, hogy egy hirtelen ötlettől vezérelve olyan dolgokat is megvásárolnak, amikre valójában nincs is szükség. Ezen segíthet az úgynevezett 24 órás szabály, aminek lényege, hogy egy nem tervezett, nagyobb

értékű vásárlás előtt számolunk legalább egy napot, és erre szánjuk a gondolkodásra, mielőtt ténylegesen megvennénk azt a bizonyos terméket. A pénzügyi szakértők szerint ez az apró szünet lehetőséget ad arra, hogy lehiggadjon a pillanatnyi lelkeserés, és racionálisan mérlegeljünk, valóban szükségünk van-e az adott dologra. Sokan azt tapasztalják, hogy a vágyaik jelentős része egy nap elteltével már nem is olyan sürgető, és így rengeteg felesleges kiadástól kímélhetik meg magukat. A jó tanácsok után Bob Sinclair érkezik, és a Life Generation.

97.7 Trio FM mellettet szól. Ezzel le is zárult az első óránk a mai délutáni műszakban, de ne menjenek sehová, hiszen 15 óra után újabb érdekes témákkal érkezem, és persze a Jánság kedvence is pörögnek majd. Én este 6-ig itt leszek, pörögnek a legnagyobb kedvencek, hogy pörögjön a munkaidő is. 15 órakor friss hírek jönnek, majd Quebs érkezik, és a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse?
3: Fényes sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
4: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Tovább fokozódik a hőség. Még nem kellett leállítani a paksi erőművet. Célvizsgálat indul a kórházban maradt csecsemők ügyében. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Még termel a paksi atomerőmű utolsó blokkja, ma és várhatóan még holnap is elkerülhető a leállítása. Ezzel az egyik legnagyobb fogyasztással járó napon nem esik ki a még meglévő paksi áramtermelés, tájékoztatott a kormányfő. Magyar Péter azt is elmondta, hogy szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek. A litéri és a mátrai erőmű blokkjának felkészítése is megtörtént. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Boka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, hogy a kormány korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Célvizsgálatot rendelt el a kórházban rekedt csecsemők sorsának rendezése érdekében, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, hogy országos szinten több mint 320 gyermekről van szó, akik átlagosan 105 napot töltenek ott. Kitért arra is, hogy az átmeneti időszakban kiemelten fontos az önkéntes, képzett segítőkkel működtetett csecsemőringató program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kiemelte, hogy a csecsemőket addig is biztonságosan gondozzák, ellátják, ameddig megnyugtatóan rendeződik a helyzetük. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a probléma összetett, amire csak komplex válasz adható. Idén is segíti az iskola kezdést a Baptista Szeretett Szolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanak ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretett Szolgálat fővárosi központjában. A Szeretett Szolgálat közölte azt is, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Elindult a megújult MOL-Bubi közbiringa rendszer Budapesten, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát. Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben viszont futó zápor, zivatar előfordulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 37 és 41 fok várható. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a hétfő délutáni műszakot augusztus 3-án a Herminák névnapján. Ebben az órában szó lesz majd arról, meddig használhatók biztonságosan a smink termékeink. Az óra második felében pedig arról, miért éri meg felnőttként is új készségeket tanulni. 15 óra után érdemes tehát továbbra is a Trio FM-et választani, hogyha hozzászólnak a témákhoz, vagy esetleg van közlekedési információjuk, azt megoszthatják velem SMS Viber elérhetőségünkön, ami nem más, mint a 06 30 301 22 77. Az Offenbach féle Overdrive érkezik Norma Jean Martinnal 15 óra után.

97.7 Trio FM melletted szól. Sokan hosszú hónapokig, akár évekig is használják ugyanazt a szemhéjfestéket vagy alapozót, pedig a smink termékeknek is van lejárati idejük. A szakértők szerint a szemre kerülő termékeket, mint a szempilla spirál, a legrövidebb ideig, 3-6 hónapig érdemes csak használni, mert ezek a legfogékonyabbak a baktériumok elszaporodására. Az alapozók és a folyékony termékek fél évtől egy évig tarthatók biztonságosan, míg a szemhéjfesték és a púder akár 1-2 évig is eltartható, ha megfelelően zárva tároljuk. Érdemes figyelni a szín, illat vagy állag megváltozására is, hiszen ezek egyértelmű jelei annak, hogy a terméket ideje lecserélni, még akkor is, ha a csomagoláson feltüntetett idő még nem járt le. Zenélünk tovább, When You Look At Me, Christina Milian dala jön.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Nem sokára érkeznek a Jászsák friss hírei, addig se menjenek sehová, hiszen szó lesz majd rögtön utána egy nagyon fontos témáról, mégpedig arról, hogy miért érdemes felnőttként is új készségeket tanulni. És a friss jászsági hírek után 3:30 után is érkeznek a legjobb dalok, hogy pörgessük a munkaidőt. Zenél majd David Guetta és Kim Petras a When We Were Young című dalukkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat. Az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
4: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
3: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
5: Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak.
6: Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk önnek.
5: Használt cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja.
6: Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése.
5: Teljes körű felújítás a villany- és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál.
6: Mottónk:
5: a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen.
6: Keressen minket bizalommal!
5: Szelei úti használt cikkereskedés Jászberény, Szelei út 26.
6: Telefon 0620 269 5286.
7: 34. Csángó Fesztivál augusztus 5-e és 9-e között Jászberényben. Augusztus 7-én este 8:30-tól a Magyar Banda ad fergeteges koncertet a szabadtéri színpadon. Virtuóz hangszertudásuk, a népdalaik aktualitása és innovatív hangszerelése az, amivel egyből behúzzák a hallgatóságot sajátos világukba. Gyere el, te is élvezd a remek nagy koncertet! Közreműködik a Jászság Népi Együttes. További információk a Csángó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
8: De a szabadság megmarad.
9: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a kézlekevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben a Kossuth út 47 alatt.
10: Ez volt a reklám.
11: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
12: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az elmúlt 72 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrség tudomására, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. A megye rendőrei 2 szemét fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 6 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egyre több vállalat kapcsolódik be az energiahálózat tehermentesítését célzó intézkedésekbe a hőség miatt rendkívüli energiahelyzet miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta termelésének átszervezését annak érdekében, hogy csökkentsék az esti csúcsidőszak energiaigényét. A miniszter tájékoztatása szerint nem csak az ipari szereplők, hanem a kereskedelem, a vendéglátás és több szakmai szövetség is önkéntes cégként kereste meg a tárcát, felajánlva együttműködését. A cégek között ott található a Jászberényi Jászplasztik Kft. Is, aki jelentős vállalást tett energiafelhasználásának csökkentésére. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A kormányfő köszönetet mondott, az egyre erősödő nemzeti összefogásért és arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban igyekezzenek lehetőségeik szerint mérsékelni vagy átütemezni áramfogyasztásukat. Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elismeréssel szólt, mind az ipari fogyasztók, mind pedig a lakosság hozzáállásáról.
13: Nagyon köszönöm a lakosságnak, illetve azoknak az üzemeknek, akik csökkentették a tulajdonképpen az energia felhasználását, hiszen a lakosság is óriási mértékben hozzájárult, és köszönöm azt tényleg, hogy megfogadták azokat a tanácsokat, kívánalmakat, amit a kormány előadott, illetve Magyar Péter miniszterelnök úr előadott.
12: Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely új szabályokat vezet be a villamos energiarendszer válsághelyzeteinek kezelésére. Mint Halmai Ferenc közölte, a jogszabály többek között lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók áramellátásának korlátozását, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A rendelet szerint a legalább 0,5 megawatt lekötött teljesítménnyel rendelkezőket tekintik nagyfogyasztóknak, akik válsághelyzetben vagy annak közvetlen veszélye esetén kötelesek lehetnek villamos energiafelhasználásuk csökkentésére. A rendelet részletesen meghatározza a válsághelyzet különböző fokozatait és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket. Célja az ország villamos energiaellátásának biztonságos fenntartása rendkívüli helyzetekben. A Jászság országgyűlési képviselője arról is tájékoztatta a rádiónkat, hogy napi kapcsolatban van a polgármesterekkel, és információi szerint nincsenek ivóvízellátási nehézségek a településeken.
13: A polgármesterekkel napi kapcsolatban vagyok a legtöbbükkel. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem jelezték, hogy bárhol is probléma lenne. Nagyon remélem, hogy ezt a egy másfél hetet át tudjuk vészelni, úgyhogy nem lesz különösebb probléma.
12: Az élő környezetért felelős minisztérium kezdeményezésére elsőfokú vízkorlátozás rendelt el Jászberényben Budai Lóránt polgármester. A településvezető kiemelte, az önkormányzat minden szükséges lépést megtesz, de a lakosság segítsége is nagyon jelentős ezekben a kritikus napokban, ezért fontos, hogy ne most mossanak autót, ne locsolják feleslegesen a járdát, úttestet ivóvízzel, halasszák későbbre a medencék feltöltését és a gyep locsolását is. Ezek azok a tevékenységek, hívta fel a figyelmet a polgármester, melyek elhagyásával városi szinten is sok ezer köbméter vizet lehet megtakarítani. Ha ezek nem hozzák meg a várt eredményt, és a fogyasztás eléri a hálózat maximális kapacitását, újabb lépésekre lesz szükség. Jászberény az utóbbi években több olyan fejlesztést megvalósított, amely elősegítette a vízelvezetést, a vízmegtartást és új kút fúrásával a biztonságos ivóvízellátást a városban, mondta rádiónak Budai Lóránt.
14: Szerintem bizonyos szempontból időben léptünk, bizonyos szempontból nem. Nyilván az idő azt mutatja, hogy előbb kellett volna nem csak helyben, hanem országosan is ezzel a témával foglalkozni, de maga akár a Suba-öbölnek a felújítása, a víz elvezető rendszernek a felújítása, akár most a vízmegtartó tó létrehozása, vagy akár egyéb ilyen természetalapú megoldás segít abban, hogy könnyebben vészeljük át ezeket a napokat, és akkor nem beszéltem még az új kút fúrásáról, ami nélkül valószínűleg sokkal nehezebben menne ez az ellátás ma Jászberényben.
12: Budai Lóránt polgármester kiemelte, folyamatosan dolgoznak a biztonságos ivóvíz és áram ellátás fenntartásának közműszolgáltatók, akikkel megbeszéléseket folytatott.
14: Egyeztettem katasztrófavédelemmel, az MVM-mel, a TRV szakembereivel, és egyelőre mindenkitől azt az információt kaptam, hogy biztosított mindenféle ellátás ma Jászberényben. Persze ez változhat, ez bármikor változhat. Azt az ígéretet kaptam, hogy ha bármilyen korlátozásra lesz szükség, akár lakossági, akár nagyfogyasztói, arról fogok kapni tájékoztatást, és nyilván ezt pedig én rögtön fogom továbbadni akár a média felé, akár minden érintett irányába.
15: Az látszik, hogy nagy összefogás van abban a tekintetben, hogy mind magáncégek, mind az állami szerveknél be tudnak vezetni olyan intézkedéseket, amelyekkel tudják csökkenteni az energiafelhasználását. Kell-e a jászberényi polgármesteri hivatalban ilyet elrendelni? Hogyan látja most ezt, polgármester úr?
14: Én is azt látom, hogy egy nagy összefogás indult el ma Magyarországon. Ezért is háborít föl, amikor arra buzdítják az embereket, hogy inkább fogyasszanak többet, használjanak több vizet, csak az országnak rosszabb legyen. Ez mérhetetlenül felháborító. Ettől függetlenül mi megpróbálunk mindent megtenni, vagy ennek ellenére mindent megtenni, hogy csökkentsük a az ilyen oldalú, ilyen irányú kiadásainkat. Nyilván egy hivatalban nagyon nehéz akár home office, akár egyéb rendelkezést bevezetni, hiszen egy hivatal nem működhet otthonról. A kollégáim vizsgálják már most napok óta, hogyha ez az értesítés kijön, akkor mit tudunk tenni. Egyelőre, mint korábbiakban is, ilyen esetekben mindenki tudja a dolgát, mindenki teszi a dolgát, és nyilván várjuk azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennünk. Egy-egy intézményben ez egyszerűbb, némelyikben nyilván egy idősek ellátásában ez bonyolultabb, de amit tudunk, mindenhol megteszünk természetesen.
12: Továbbra is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Sokan úgy gondolják, hogy egy bizonyos életkor után már nem érdemes új dolgokba, például egy hangszer vagy egy idegen nyelv tanulásába belevágni. A kutatók szerint azonban ez nagy tévhit. Az agyunk egész életünk során képes új kapcsolatokat kialakítani. Ezt a jelenséget nevezik neuroplaszticitásnak. Felnőttként valóban lassabban haladhatunk, mint gyermekkorunkban, ez viszont nem jelenti azt, hogy ne érne el érdemi fejlődést. A szakértők szerint az új készség tanulása emellett kifejezetten jótékony hatással van a memóriára és a koncentrációra is, és egyfajta szellemi frissességet ad a mindennapokban. A lényeg a rendszeresség és a türelem, nem a gyors tökéletesség. Jöjjön Eva Max dala addig is, amíg ezt megrágjuk magunkban, ez a So Am I.

97.7 Trio FM melletted szól. Ezzel véget is ért a második óránk, fél idejéhez értünk a mai délutáni műszaknak. Ne menjenek sehová, hiszen nagyon sok érdekességet és hasznos infót tartogatok még, és persze, hogy pörgetjük a munkaidőt a délutánban is, hogy mi hamarabb eljöhessen a pihenés ideje. Rob Thomas biztosan jön majd a friss hírek után a Lonely No More című dalával nyitja a következő órát.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vendéged érkezik a Csángó Fesztiválra.
3: Szállásadó vagy, vagy céges ügyfeleid lesznek Jászberényben, és fogalmad sincs, hol reggelisztesd őket.
2: Ne aggódj, mi megoldjuk helyetted. A Birs Kávézó és Bistro reggelisztető voucherével egyszerűen és kényelmesen vendégelheted meg őket.
3: Vásárolj előre A vagy B típusú reggeli utalványt.
2: Add oda vendégeidnek, és ők egy komplett, választható reggelit kapnak érte. Kávéval vagy üdítővel természetesen.
3: A voucherek 2500 és 3500 forint értékben elérhetők,
2: előzetes egyeztetéssel futárral is kérhetők.
3: Kóstold meg az eredeti olasz csavart fagyit is már 690 forinttól.
2: Birs Kávézó és Bistro. Jászberény, Lehel vezér tér.
3: 0620 240 40 44.
2: Vendégeid reggelije? Pipa. Csak a Birsnél.
4: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
5: Ez volt a reklám!
6: A Trio FM hírei.
7: Tovább fokozódik a hőség. Az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a Sándor palotában. Iskolakezdési adományokat gyűjt a Baptista Szeretett Szolgálat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan de biztosított, a tartalék erőművek bármikor indíthatók. A paksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozása a sor legvégén szerepel, az ipari fogyasztókat helyezte előre a kormány, és köszönetet mondott a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentéséért. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A találkozó után a Fidesz frakció vezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Vizsgálatot rendelt el a kórházban rekedt csecsemők sorsának rendezése érdekében, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, hogy országos szinten több mint 320 gyermekről van szó, akik átlagosan 105 napot töltenek ott. Kitért arra is, hogy az átmeneti időszakban kiemelten fontos az önkéntes, képzett segítőkkel működtetett csecsemőringató program. Idén is gyűjti a tanszer adományokat a nehéz sorsú gyerekeknek a Baptista Szeretett Szolgálat. A Sulipak kampányban 4000 iskola kezdési csomagot osztanának ki nélkülöző családok gyerekeit nevelő iskolákban, valamint családok átmeneti otthonaiban. A sulipakkokat szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretett Szolgálat fővárosi központjában. A sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Elindult a megújult MOL Bubi közbiringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát. Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben futózápor zivatar kialakulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 37 és 41 fok várható. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7. Trio FM melletted szól. Augusztus 3-a van, hétfő, a Herminák névnapja. Ne felejtsék el őket köszönteni. Folytatjuk a délutáni műszakot. 16 óra után szó lesz arról, hogyan zárjuk le mentálisan a munkanapunkat, ha otthonról dolgozunk. Az óra második felében pedig arról, hogyan beszélgessünk úgy a kamaszokkal, hogy tényleg válaszoljanak nekünk. Ez nem egy egyszerű kihívás. Aki kérdezne, vagy szeretne megosztani velem valamit, megteheti a 06 30 301 22 77-es számunkon. Most pedig 16 óra után érkezzen Ariana Grande és Mariah Carey duettje, a Yes and.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM melletted szól. Home office mellett sokan érzik úgy, hogy sosincs igazán vége a munkanapnak, hiszen a laptop és a munkahelyi üzenetek szinte karnyújtásnyira vannak egész este. A szakemberek szerint segíthet, ha kialakítunk egy tudatos, apró rituálét, ami jelzi az agyunknak, hogy vége a munkaidőnek. Ilyen lehet a laptop bezárása és egy másik szobába vitele, egy rövid séta vagy akár csak a munkaruha lecserélése kényelmesebbre. Fontos, hogy fizikailag is elhagyjuk a munkavégzés helyszínét, még akkor is, ha az csak az asztal másik oldalára költözést jelenti. Ez a fajta határvonal bármilyen apró is segít elkülöníteni a munkaidőt a magánélettől, és hosszú távon megelőzheti a kiégést. Jöhet egy újabb nagy kedvenc, Anastasia énekel, Paid My Duties című dalát hozza.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél öt után sem állunk meg itt a délutáni műszakban, a Jászság kedvenc rádiójában csak a legjobbak szólnak, ami biztos, hogy jön majd Katy Perry és a Birthday című dala. A friss jászsági híreket követően, sőt az óra második felében van még egy témám, méghozzá a kamaszokkal kapcsolatban. Hát nagyon nehéz őket rávenni a beszélgetésre, vagy egy mélyebb kommunikációra, úgyhogy ebben szeretnék majd segíteni, de előtte jöjjenek tehát a jászság friss hírei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse?
3: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
4: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Bolti tolvaj elfogásában nyújtott segítséget a Jászapáti közterület felügyelet. Jelzést kaptak ugyanis egy üzletből lopás miatt. A közterület felügyelők rövid időn belül megtalálták a feltételezett elkövetőt, akit intézkedés alá kívántak vonni. A férfi azonban futva elmenekült a közeli nádasba. A rendőrséget haladéktalanul értesítették. A közös kutatás során a nádasban egy szatyor került elő, amelyben az üzletből eltulajdonított közel 60 ezer forint értékű termékeket találták meg. A keresés ezt követően tovább folytatódott, melynek során a közterület felügyelet munkatársai a nádasban rátaláltak a rejtőzködő férfira. A szemét a rendőrség kiérkezéséig visszatartották, majd átadták nekik. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a férfi ellen körözés volt érvényben. Szinte minden napra jutott tűz az elmúlt héten a Jászkunságban. Egy férfi betört Karcagon egy lakatlan ingatlanba, ahol szándékosan meggyújtotta az egyik ágyat. A szoba teljes terjedelmében kiégett, a keletkezett rongálási kár mintegy 3 millió forint. Szintén Karcagon történt, ahol egy hűtőszekrény gyulladt ki. Tiszasüljön egy mezőgazdasági tárolóban, egy fémburkolatú tanyasi raktárban keletkezett bálatűz. A tiszaőrsi Kálváriánál is hatalmas tűz volt, meggyulladt a száraz füves bozót. Ajnövényzet, cserjés és szemét gyulladt ki Jászberényben a Neszőrben egy tanyán, amint egy 5 hektáron keletkezett tüzet a tűzoltók 6 vízsugárral fékezték meg. Rákóczi falun egy kamion gyulladt ki és égett teljes terjedelmében. Mezőtúron elhagyott épületek és gyümölcsfák kaptak lángra, a tűz egy szalmakazlat is érintett, amit két munkagép megbontott, majd a tűzoltók leégették. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy a száraz, forró időjárás miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A tűzoltók ezért arra kérnek mindenkit, hogy a hőségriasztás idején mellőzzék a szabadban történő tűzgyújtást. Rövidített nyitvatartás lesz ezen a héten a Jászberényi Városi Könyvtárban. Mint Kovács Péter igazgató rádiónkat tájékoztatta, augusztus 3-a és 7-e között nyitvatartásuk a hőség miatt és energiatakarékosság céljából módosul, és egy hétig marad érvényben. Ennek megfelelően a szokásos szerdai szünnap mellett hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 7:30-tól délután 16:00-ig lesznek nyitva, míg a szombati napon zárva lesz a könyvtár. Az intézményvezető azt is elmondta, hogy augusztus 3-ától a gyermekrészleg átalakítása miatt nem látogatható. A visszahozott könyveket a földszinten a felnőtt részlegben lehet leadni. A gyermekkönyvek kölcsönzése átmenetileg szünetel. A felnőtt részleg, a helyismereti gyűjtemény, a médiatár, a folyóirat olvasó nyitva lesz, és a diafilmeket is tudják cserélni. Kovács Péter kiemelte, augusztus 10-e és 23-a között az egész épület szabadság miatt zárva tart. A Jászberényi Könyvtárban augusztus 24-től a rendes nyitvatartási idők lépnek életbe, azaz szombati napokon is nyitva tartanak. Átírta a jászberényi sporttörténelmet Tugyi Zétény, a Jászberényi Birkózó Klub ifjú versenyzője, aki a hétvégén a Bakuban megrendezett U17-es birkózó bajnokságon ezüstérmes lett. Tanítványa a világbajnoki szerepléséről edzője Száraz Tibor számolt be a Trió Rádiónak.
8: Először egy moldáv fiúval birkózott, technikai tussal vert a moldáv fiút, majd következett az egyiptomi fiú, Afrika bajnok volt, 13-0-ra sikerült megvenni Zétének az egyiptomi fiút, és utána a döntőbe jutásért, azt hittük, hogy Azerivel fog birkózni, ez a török fiú, akivel birkózott Zéti a döntőbe jutásért, ez megverte az azeri Európa bajnokot. Úgyhogy Zéti óriási skalpokat is szerzett, tehát ez a török fiú nagyon jó birkózó volt. Az este folyamán egy iráni fiúval döntőzött Zéti, amit sajnos most estét elveszített, de is egy világbajnoki ezüstérembe zártuk. Nem csak itt nálunk, hanem országos szinten is fantasztikus teljesítmény. 2022-ben volt utoljára, hogy U17-es magyar versenyző bejutott egyáltalán világbajnoki döntőbe. Teljes mértékű sporttörténelem, sőt, szinte azt lehet mondani, itt a magyar birkozás szempontjából is nagyon komoly teljesítmény. A Jászberényi versenyző még szabadfogásban válogatott se volt, nemhogy világversenyen ezüstérmet szerzen, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon örülünk ennek az eredménynek. 12 éves munka van ebben az eredményben, úgyhogy nagyon szeret a birkozással foglalkozni ez az élete, ez egy kezdet szerintem.
7: Továbbra is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Sok szülő tapasztalja, hogy a kamasz gyereke egyszavas válaszokkal intézi el a kérdéseit, pedig gyakran nem a kommunikáció hiányzik, hanem a megfelelő kérdésfelvetés. A szakemberek szerint az olyan általános kérdések, mint hogy milyen volt a napod, ritkán vezetnek valódi beszélgetésekhez. Sokkal jobban működnek a konkrét, nyitott kérdések, például, hogy mi volt a nap legviccesebb vagy legnehezebb pillanata. Segíthet az is, ha nem szemtől szembe, hanem valamilyen közös tevékenység közben. Például autózás vagy főzés közben próbálkozunk, mert ilyenkor kevésbé érzi magát a kamasz felkérdezve vagy kikérdezve. A türelem és az ítélkezésmentes hallgatás szintén elengedhetetlen, hiszen ha a gyerek egyszer negatív visszajelzést kap egy megosztott gondolatára, legközelebb kevésbé lesz hajlandó megnyílni. Aloha Blacknek adom át a terepet, ő fog zenélni. I Need a Dollar című dalát hallgatjuk.

97.7 Trio FM mellettet szól. Lezárult egy újabb óra itt a délutáni műszakban, de természetesen nem húzzuk be a kéziféket, megyünk tovább. Hátra van még záró etapunk a mai napból, tartsanak velem és ne menjenek sehová. Az utolsó órában rengeteg érdekességet tartogatok, és jönnek a legnagyobb kedvencek. Például Olivia Rodrigo pörgeti majd a hangulatot a friss hírek után a Drop Dead című dalával.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Tovább fokozódik a hőség. Az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a Sándor Palotában. Leálltak a romániai autógyárak az energiaválság miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor Palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthofer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan de biztosított. A tartalékerőművek bármikor indíthatók. A Baksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozása a sor legvégén szerepel, az ipari fogyasztókat helyezte előre a kormány, és köszönetet mondott a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentéséért. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A találkozó után a Fidesz frakcióvezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT-szektor napi csaknem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-a. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválságban, jelentette a román kormányfő. Ilie Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba egy lengyel nőt, akit a gyanú szerint egy 18 éves ukrán fiatal sebesített meg késsel Wroclawban a hétvégén. Az elkövetőt a támadás után azonnal őrizetbe vették. Az incidens politikai vitát váltott ki Lengyelországban a kiutasítások gyorsaságáról és a biztonsági intézkedésekről. Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Belevágunk a mai délutáni műszak záró etapjába, úgyhogy ne menjenek sehová, augusztus 3-a van hétfő, a Herminák névnapja. Ebben az órában arról beszélgetünk, hogyan olvassunk okosan élelmiszer címkét, az óra második felében pedig arról lesz szó, miért ragadnak be egyes dalok annyira a fejünkbe, hogy aztán órákig nem tudunk tőle szabadulni. SMS Viber elérhetőségünk nem változott, ez a 06 30 301 22 77. Most pedig 17 óra után szóljon a No Doubt és az It's My Life. Zsupos Ági vagyok, tartsanak velem!

97.7 Trio FM melletted szól. A boltokban egyre több termék hirdeti magát egészségesnek. A címkék elolvasása azonban gyakran több figyelmet igényel, mint gondolnánk. A dietetikusok szerint érdemes elsőként az összetevők listáját átfutni, hiszen minél előrébb szerepel egy összetevő, annál nagyobb mennyiségben van jelen a termékben. Fontos odafigyelni a rejtett cukrokra is, amelyek gyakran más elnevezés alatt, például glükóz, fruktóz szirupként vagy szaharózként szerepelnek a listán. A natur vagy könnyű jelzők önmagukban nem garantálják, hogy a termék valóban egészségesebb, ezért mindig érdemes tápértéktáblázattal is összeegyeztetni, összevetni. A szakértők szerint idővel egyre gyorsabban megy a címkék áttekintése, és hosszú távon ez a fajta tudatosság nagyon sokat segíthet az egészségesebb választásokban. Miley Cyrus dala jön addig is, az Easy Lover.

97.7 Trio FM mellettet szól, fél hat után pörgetjük tovább a délutáni műszakot, hogy pörögjön a munkaidő is. Remélem, hogy velem tartanak, hiszen tartogatok még érdekességeket. Egyrészt nem sokára jönnek a friss jársági hírek, utána pedig kiderül, miért ragadnak be egyes dalok annyira a fejünkbe, hogy órákig nem tudunk tőle szabadulni. A hírek után pedig Omi szól majd a Hula Hoop című dalával, ebből mutatok egy rövid részletet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Jelsági cég is vállalt önkéntes energiacsökkentést. Jászberény polgármestere elsőfokú vízkorlátozást rendelt el a városban. Napi kapcsolatban van a településvezetőkkel a Jászság országgyűlési képviselője, biztosította az ivóvízellátás a térségben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egyre több vállalat kapcsolódik be az energiahálózat tehermentesítését célzó intézkedésekbe a hőség miatt rendkívüli energiahelyzet miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta termelésének átszervezését annak érdekében, hogy csökkentsék az esti csúcsidőszak energiaigényét. A miniszter tájékoztatása szerint nem csak az ipari szereplők, hanem a kereskedelem, a vendéglátás és több szakmai szövetség is önként kereste meg a tárcát, felajánlva együttműködését. A cégek között ott található a Jászberényi Jászplasztik Kft. Is, aki jelentős vállalást tett energiafelhasználásának csökkentésére. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A kormányfő köszönetet mondott az egyre erősödő nemzeti összefogásért, és arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban igyekezzenek lehetőségeik szerint mérsékelni vagy átütemezni áramfogyasztásukat. Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elismeréssel szólt mind az ipari fogyasztók, mind pedig a lakosság hozzáállásáról.
3: Nagyon köszönöm a lakosságnak, illetve azoknak az üzemeknek, akik csökkentették a tulajdonképpen az energia felhasználását, hiszen a lakosság is óriási mértékben hozzájárult, és köszönöm azt tényleg, hogy megfogadták azokat a tanácsokat, kívánalmakat, amit a kormány előadott, illetve Magyar Péter miniszterelnök úr előadott.
2: Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely új szabályokat vezet be a villamos energiarendszer válság helyzeteinek kezelésére. Mint Halmai Ferenc közölte, a jogszabály többek között lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók áramellátásának korlátozását, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A rendelet szerint a legalább 0,5 megawatt lekötött teljesítménnyel rendelkezőket tekintik nagyfogyasztóknak, akik válsághelyzetben vagy annak közvetlen veszélye esetén kötelesek lehetnek villamos energiafelhasználásuk csökkentésére. A rendelet részletesen meghatározza a válsághelyzet különböző fokozatait és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket. Célja az ország villamos energia ellátásának biztonságos fenntartása rendkívüli helyzetekben. A Jászság országgyűlési képviselője arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy napi kapcsolatban van a polgármesterekkel, és információi szerint nincsenek ivóvízellátási nehézségek a településeken.
3: A polgármesterekkel napi kapcsolatban vagyok a legtöbbükkel. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem jelezték, hogy bárhol is probléma lenne. Nagyon remélem, hogy ezt a egy-másfél hetet át tudjuk vészelni, úgyhogy nem lesz különösebb probléma.
2: Az élő környezetért felelős minisztérium kezdeményezésére elsőfokú vízkorlátozás rendelt el Jászberényben Budai Lóránt polgármester. A településvezető kiemelte, az önkormányzat minden szükséges lépést megtesz, de a lakosság segítsége is nagyon jelentős ezekben a kritikus napokban, ezért fontos, hogy ne most mossanak autót, ne locsolják feleslegesen a járdát úttestet ivóvízzel, halasszák későbbre a medencék feltöltését és a gyep locsolását is. Ezek azok a tevékenységek, hívta fel a figyelmet a polgármester, melyek elhagyásával városi szinten is sok ezer köbméter vizet lehet megtakarítani. Ha ezek nem hozzák meg a várt eredményt, és a fogyasztás eléri a hálózat maximális kapacitását, újabb lépésekre lesz szükség. Jászberény az utóbbi években több olyan fejlesztést megvalósított, amely elősegítette a vízelvezetést, a vízmegtartást és új kútfúrásával a biztonságos ivóvízellátást a városban, mondta rádiónak Budai Lóránt.
4: Szerintem bizonyos szempontból időben léptünk, bizonyos szempontból nem. Nyilván az idő azt mutatja, hogy előbb kellett volna nem csak helyben, hanem országosan is ezzel a témával foglalkozni, de maga akár a Suba-öbölnek a felújítása, a víz elvezető rendszernek a felújítása, akár most a vízmegtartó tó létrehozása, vagy akár egyéb ilyen természetalapú megoldás segít abban, hogy könnyebben vészeljük át ezeket a napokat, és akkor nem beszéltem még az új kút fúrásáról, ami nélkül valószínűleg sokkal nehezebben menne ez az ellátás ma Jászberényben.
2: Budai Lóránt polgármester kiemelte, folyamatosan dolgoznak a biztonságos ivóvíz és áram ellátás fenntartásának közműszolgáltatók, akikkel megbeszéléseket folytatott.
4: Egyeztettem katasztrófavédelemmel, az MVM-mel, a TRV szakembereivel, és egyelőre mindenkitől azt az információt kaptam, hogy biztosított mindenféle ellátás ma Jászberényben. Persze ez változhat, ez bármikor változhat, azt az ígéretet kaptam, hogy ha bármilyen korlátozásra lesz szükség, akár lakossági, akár nagyfogyasztói, arról fogok kapni tájékoztatást, és nyilván ezt pedig én rögtön fogom továbbadni akár a média felé, akár minden érintett irányába.
5: Az látszik, hogy nagy összefogás van abban a tekintetben, hogy mind magáncégek, mind az állami szerveknél be tudnak vezetni olyan intézkedéseket, amelyekkel tudják csökkenteni az energiafelhasználását. Kell-e a Jászberényi polgármesteri hivatalban ilyet elrendelni? Hogyan látja most ezt, polgármester úr?
4: Én is azt látom, hogy egy nagy összefogás indult el ma Magyarországon. Ezért is háborít föl, amikor arra buzdítják az embereket, hogy inkább fogyasszanak többet, használnak több vizet, csak az országnak rosszabb legyen. Ez mérhetetlenül felháborító. Ettől függetlenül mi megpróbálunk mindent megtenni, vagy ennek ellenére mindent megtenni, hogy csökkentsük az ilyen oldalú, ilyen irányú kiadásainkat. Nyilván egy hivatalban nagyon nehéz akár home office, akár egyéb rendelkezést bevezetni, hiszen egy hivatal nem működhet otthonról. A kollégáim vizsgálják már most napok óta, hogyha ez az értesítés kijön, akkor mit tudunk tenni. Egyelőre, mint korábbiakban is, ilyen esetekben mindenki tudja a dolgát, mindenki teszi a dolgát, és nyilván várjuk azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennünk. Egy-egy intézményben ez egyszerűbb, némelyikben nyilván egy idősek ellátásában ez bonyolultabb, de amit tudunk, mindenhol megteszünk természetesen.
2: Az elmúlt 72 órában személyes sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrség tudomására, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. A megye rendőrei 2 szemét fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 6 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Továbbra is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Szinte mindenki járt már úgy, hogy egy dal refrénje napokig nem hagyta nyugodni. Ezt a jelenséget a kutatók fülbemászó dallamnak, vagy angol elnevezése alapján earwormnak hívják. A vizsgálatok szerint azok a dalok ragadnak be leginkább, amelyeknek egyszerű ismétlődő, ugyanakkor valamennyire váratlan dallamíve van. Ez a kombináció köti le leginkább az agyunk figyelmét, anélkül, hogy teljesen kiszámítható lenne. A jelenség gyakrabban jelentkezik akkor, amikor az agyunk éppen nincs lekötve más feladattal. Ilyenkor ugyanis könnyebben előtör egy korábban hallott dallam. A szakértők szerint, ha nagyon zavaró egy beragadt dallam, segíthet, ha végighallgatjuk az egész dalt, vagy éppen egy másik hasonló fülbemászó zenét hallgatunk meg helyette, mint például a következőt. David Guetta és a One Republic zenél, ez az I Don't Wanna Wait.

97.7 Trio FM melletted szól. Ezzel véget is érte a mai délutáni műszak. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak ezen a hétfői napon is. Holnap is folytatjuk a szokott időben, méghozzá reggel 6-tól kelti önöket Pálinkás Zsolt, én pedig szerdán érkezem 14 órától egészen 18 óráig. Addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és rádiózzanak továbbra is a Trio FM-mel. Szóljon a búcsúzáshoz Kígo és a One Republic közöse a Chasing Paradise. Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
1: És most.
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami ásság.
1: Augusztus 16-án Jászfényszalon veterinjármű találkozót rendeznek a templomkertben. A rendezvény reggel 9 órakor kezdődik, délután 3-tól pedig látványos felvonulással folytatódik a település utcáin. A részvételhez az előzetes regisztráció szükséges, amelyet a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszalon honlapján, illetve Facebook oldalán található űrlapon tehetnek meg. Az ősz elején pedig a mozgás szerelmesét várják Fényszalon, október 3-án rendezik meg a 8. Jászfényszalon futófesztivált In Memoriam Maróti István néven a Szent Család téren. A rendezvényen minden korosztály rajtozálhat, a választató távok 300 métertől egészen 10,5 kilométerig terjednek, a versenyen elektronikus időmérést biztosítanak, nevezési díj pedig nincs, közvetlenül az eredményhirdetés után pedig a színpadon az Éber Kóma lép fel, a bővebb információkat megtalálják a jászfényszalu.sportei.hu weboldalon. Augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg a 34. Csángó Fesztivált, amely az Európai Kisebbségek Folklor Fesztiválja és Népművészeti Vására is egyben. A Folklor Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes közös szervezésében zajló eseményen 5 napon át csak nem 50 program várja az érdeklődőket Jászberény több pontján. A rendezvényre több mint 600 közreműködő érkezik, köztük mordvai és gyimesi csángók, valamint erdélyi, felvidéki és hazai hagyományőrzők. A látogatókat népzenék, koncertek, gálaműsorok, néptánc bemutatók, éjszakai koncertek, táncos felvonulás, gyermekprogramok és fényfestés várja, de látványos tűzijáték is színesíti majd a kínálatot. A népművészeti vásárban pedig több mint 130 kézműves és népművész portékáival találkozhatnak a látogatók. A rendezvény fő célja, hogy minél szélesebb körben mutassa be a csángó magyarok kulturális értékeit, mindennapjait és életét, ezzel is segítve egyedi tradicionális kultúrájuk megőrzését a kisebbségi létben. Emellett a fesztivál fontos küldetése, hogy a határon inneni és túli autentikus magyar és európai népművészeti értékeket is megismertesse a nagy közönséggel. A házigazda és rendező Jászság Népi Együttes 1971-es alakulása óta a magyar paraszti és zenei folklór legitelesebb felkutatását és átadását tekinti fő feladatának. Táncosaik a magyar élő néptánc gyökereit kutatva jutottak el először Moldvába 1990-ben egy gyűjtőútra. Még abban az évben meghívtak egy autóbusznyi erdélyi és moldvai táncost, zenészt a Nemzetközi Tánc és Zenész Táborba, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az anyanemzettől elszigetelten élő magyarság sorsára. A jelenleg 50 táncossal működő társulat művészeti munkáját nívós díjakkal ismerték el az évtizedek során. Elnyerték az Örökös Kiváló Együttes címet, a Bartók díjat, kétszer a Fölszállott a páva tehetségkutatót, a Csokonai Vitéz Mihály díját, a Prima és Prima Primisztina közönség díjat, a Megyei Prima díjat, 2022-ben pedig a Magyar Örökség díjat és a Dérényi díjat is. A szakmai munkát Vajai Franciska művészeti munkatárs és Szűcs Gábor művészeti vezető irányítja. Szeretettel várnak minden érdeklődőt és családot a Jászberényi 34. Csángó Fesztiválra, itt a Trio FM pedig folytatjuk zenével.
0: Trio napközben. Minden, ami ásság.

0: Lì c'è anche Shamblat, nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Szinte minden napra jutott egy szabadtéri tűz az elmúlt héten a Jászkonságban. VB ezüstérmes lett a Jászberényi Birkózóklub ifjú versenyzője. Rövidített nyitvatartás lesz ezen a héten a Jászberényi Városi Könyvtárban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Szinte minden napra jutott tűz az elmúlt héten a Jászkonságban. Egy férfi betört Karcagon egy lakatlan ingatlanba, ahol szándékosan meggyújtotta az egyik ágyat. A szoba teljes terjedelmében kiégett, a keletkezett rongálási kár mintegy 3 millió forint. Szintén Karcagon történt, ahol egy hűtőszekrény gyulladt ki. Tiszasüljön egy mezőgazdasági tárolóban, egy fémburkolatú tanyasi raktárban keletkezett bálatűz. A tiszaőrsi Kálváriánál is hatalmas tűz volt, meggyulladt a száraz füves bozót. Ajnövényzet, cserjés és szemét gyulladt ki Jászberényben a Neszőrben egy tanyán, amint egy 5 hektáron keletkezett tüzet a tűzoltók 6 vízsugárral fékezték meg. Rákóczi falun egy kamion gyulladt ki és égett teljes terjedelmében. Mezőtúron elhagyott épületek és gyümölcsfák kaptak lángra, a tűz egy szalmakazlat is érintett, amit két munkagép megbontott, majd a tűzoltók leégették. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy a száraz, forró időjárás miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A tűzoltók ezért arra kérnek mindenkit, hogy a hőségriasztás idején mellőzzék a szabadban történő tűzgyújtást. Rövidített nyitvatartás lesz ezen a héten a Jászberényi Városi Könyvtárban. Mint Kovács Péter igazgató rádiónkat tájékoztatta, augusztus 3-a és 7-e között nyitvatartásuk a hőség miatt és energiatakarékosság céljából módosul, és egy hétig marad érvényben. Ennek megfelelően a szokásos szerdai szünnap mellett hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 7:30-tól délután 16:00-ig lesznek nyitva, míg a szombati napon zárva lesz a könyvtár. Az intézményvezető azt is elmondta, hogy augusztus 3-ától a gyermekrészleg átalakítása miatt nem látogatható. A visszahozott könyveket a földszinten, a felnőtt részlegben lehet leadni. A gyermekkönyvek kölcsönzése átmenetileg szünetel. A felnőtt részleg, a helyismereti gyűjtemény, a médiatár, a folyóirat olvasó nyitva lesz, és a diafilmeket is tudják cserélni. Kovács Péter kiemelte, augusztus 10-e és 23-a között az egész épület szabadság miatt zárva tart. A Jászberényi Könyvtárban augusztus 24-től a rendes nyitvatartási idők lépnek életbe, azaz szombati napokon is nyitva tartanak. Bolti tolvaj elfogásában nyújtott segítséget a Jászapáti Közterület felügyelet. Jelzést kaptak ugyanis egy üzletből lopás miatt. A közterület felügyelők rövid időn belül megtalálták a feltételezett elkövetőt, akit intézkedés alá kívántak vonni. A férfi azonban futva elmenekült a közeli nádasba. A rendőrséget haladéktalanul értesítették. A közös kutatás során a nádasban egy szatyor került elő, amelyben az üzletből eltulajdonított közel 60 ezer forint értékű termékeket találták meg. A keresés ezt követően tovább folytatódott, melynek során a közterület felügyelet munkatársai a nádasban rátaláltak a rejtőzködő férfira. A szemét a rendőrség kiérkezéséig visszatartották, majd átadták nekik. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a férfi ellen körözés volt érvényben. Átírta a jászberényi sporttörténelmet Tugyi Zétény, a Jászberényi Birkózóklub ifjú versenyzője, aki a hétvégén a Bakuban megrendezett U17-es birkózóbajnokságon ezüstérmes lett. Tanítványa a világbajnoki szerepléséről edzője Száraz Tibor számolt be a Trió Rádiónak.
3: Először egy moldáv fiúval birkózott, technikai tussal vert a moldáv fiút, majd következett az egyiptomi fiú, Afrika bajnok volt, 13-0-ra sikerült megvenni Zétének az egyiptomi fiút, és utána a döntőbe jutásért azt hittük, hogy azarivel fog birkozni. Ez a török fiú, akivel birkozott Zéti a döntőbe jutásért, ez megverte az azari Európa bajnokot. Úgyhogy Zétit óriási skalpokat is szerzett, tehát ez a török fiú nagyon jó birkozó volt. Az este folyamán egy iráni fiúval döntőzött Zéti, amit sajnos most estét elveszített, de is egy világbajnoki ezüstéremmel zártuk. Nem csak itt nálunk, hanem országos szinten is fantasztikus teljesítmény. 2020 2002-ben volt utoljára, hogy U17-es magyar versenyző bejutott egyáltalán világbajnoki döntőbe. Teljes mértékű sporttörténelem, sőt, szinte azt lehet mondani, itt a magyar birkozás szempontjából is nagyon komoly teljesítmény. Jászbenyi versenyző még szabadfogásban válogatott se volt, nem hogy világversenyen, ez is térmet szerzen, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon örülünk ennek az eredménynek. 12 éves munka van ebben az eredmény, úgyhogy nagyon szeret a birkozással foglalkozni ez az élete, ez egy kezdet szerintem.
2: Továbbra is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább fokozódik a hőség. Energiatakarékosságra kérik a cégeket és a lakosságot is. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvételétől az állam. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az energiakrízis miatt a lakosság és a vállalati szektor együttműködését kéri a következő napokban a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már 1000 cég jelezte, hogy önkéntes fogyasztáscsökkentést vezet be. Ezzel akár egy paksi blokknyi áramot takaríthatnak meg a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. A rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban ütemezze át áramfogyasztását a délután 5 és este 10 óra közötti időszakon kívülre. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energiamegtakarítást Pécsen. A Baranyai megye székhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák. Az elektromos járműveik töltését pedig átütemezték. A Zsolnai Örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél, valamint lekapcsolja a Kodály Központ és a Zsolnai Kulturális Negyed díszkivilágítását. Otthoni munkavégzést rendeltek el a Szegedi Tudományegyetemen azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges. Ezen felül az egyetemi épületek díszkivilágítását lekapcsolják, a nyári leállás idején pedig nem hűtik az épületeket. Az intézmény hangsúlyozta, az energiamegtakarítási intézkedések a betegellátást nem érintik, a klinikákon pedig folytatódik a klimatizálás. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán felidézte, a Fidesz 2012-ben bezáratta a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézetet, ami a Magyar Vízgazdálkodás Mérnöki és Információs Központja volt. A miniszter szerint a következő évtizedekben nélkülözhetetlen lesz az egységes víztudományi adatpolitika, a hosszú távú kutatási program, valamint a modern mérési és modellezési infrastruktúra. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter elmondta, a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződésszegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaházat 244 milliárd forintért vásárolta meg az állam még 2023-ban, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az elmúlt 72 órában személyes sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrség tudomására, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. A megye rendőrei két szemét fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 6 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egyre több vállalat kapcsolódik be az energiahálózat tehermentesítését célzó intézkedésekbe a hőség miatt rendkívüli energiahelyzet miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta termelésének átszervezését annak érdekében, hogy csökkentsék az esti csúcsidőszak energiaigényét. A miniszter tájékoztatása szerint nem csak az ipari szereplők, hanem a kereskedelem, a vendéglátás és több szakmai szövetség is önként kereste meg a tárcát, felajánlva együttműködését. A cégek között ott található a Jászberényi Jászplasztik Kft. Is, aki jelentős vállalást tett energiafelhasználásának csökkentésére. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A kormányfő köszönetet mondott, az egyre erősödő nemzeti összefogásért és arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban igyekezzenek lehetőségeik szerint mérsékelni vagy átütemezni áramfogyasztásukat. Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elismeréssel szólt, mind az ipari fogyasztók, mind pedig a lakosság hozzáállásáról.
3: Nagyon köszönöm a lakosságnak, illetve azoknak az üzemeknek, akik csökkentették a tulajdonképpen az energia felhasználását, hiszen a lakosság is óriási mértékben hozzájárult, és köszönöm azt tényleg, hogy megfogadták azokat a tanácsokat, kívánalmakat, amit a kormány előadott, illetve Magyar Péter miniszterelnök úr előadott.
2: Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely új szabályokat vezet be a villamos energiarendszer válság helyzeteinek kezelésére. Mint Halmai Ferenc közölte, a jogszabály többek között lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók áramellátásának korlátozását, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A rendelet szerint a legalább 0,5 megawatt lekötött teljesítménnyel rendelkezőket tekintik nagyfogyasztóknak, akik válsághelyzetben vagy annak közvetlen veszélye esetén kötelesek lehetnek villamos energiafelhasználásuk csökkentésére. A rendelet részletesen meghatározza a válsághelyzet különböző fokozatait és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket. Célja az ország villamos energia ellátásának biztonságos fenntartása rendkívüli helyzetekben. A Jászság országgyűlési képviselője arról is tájékoztatta a rádiónkat, hogy napi kapcsolatban van a polgármesterekkel, és információi szerint nincsenek ivóvízellátási nehézségek a településeken.
3: A polgármesterekkel napi kapcsolatban vagyok a legtöbbükkel. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem jelezték, hogy bárhol is probléma lenne. Nagyon remélem, hogy ezt a egy-másfél hetet át tudjuk vészelni, úgyhogy nem lesz különösebb probléma.
2: Az élő környezetért felelős minisztérium kezdeményezésére elsőfokú vízkorlátozás rendelt el Jászberényben Budai Lóránt polgármester. A településvezető kiemelte, az önkormányzat minden szükséges lépést megtesz, de a lakosság segítsége is nagyon jelentős ezekben a kritikus napokban, ezért fontos, hogy ne most mossanak autót, ne locsolják feleslegesen a járdát úttestet ivóvízzel, halasszák későbbre a medencék feltöltését és a gyep locsolását is. Ezek azok a tevékenységek, hívta fel a figyelmet a polgármester, melyek elhagyásával városi szinten is sok ezer köbméter vizet lehet megtakarítani. Ha ezek nem hozzák meg a várt eredményt, és a fogyasztás eléri a hálózat maximális kapacitását, újabb lépésekre lesz szükség. Jászberény az utóbbi években több olyan fejlesztést megvalósított, amely elősegítette a vízelvezetést, a vízmegtartást és új kút fúrásával a biztonságos ivóvízellátást a városban, mondta rádiónak Budai Lóránt.
4: Szerintem bizonyos szempontból időben léptünk, bizonyos szempontból nem. Nyilván az idő azt mutatja, hogy előbb kellett volna nem csak helyben, hanem országosan is ezzel a témával foglalkozni, de maga akár a Suba-öbölnek a felújítása, a víz elvezető rendszernek a felújítása, akár most a vízmegtartó tó létrehozása, vagy akár egyéb ilyen természetalapú megoldás segít abban, hogy könnyebben vészeljük át ezeket a napokat, és akkor nem beszéltem még az új kút fúrásáról, ami nélkül valószínűleg sokkal nehezebben menne ez az ellátás Majászberényben.
2: Budai Lóránt polgármester kiemelte, folyamatosan dolgoznak a biztonságos ivóvíz és áram ellátás fenntartásának közműszolgáltatók, akikkel megbeszéléseket folytatott.
4: Egyeztettem katasztrófavédelemmel, az MBM-mel, a TRV szakembereivel, és egyelőre mindenkitől azt az információt kaptam, hogy biztosított mindenféle ellátás Majászberényben. Persze ez változhat, ez bármikor változhat. Azt az ígéretet kaptam, hogy ha bármilyen korlátozásra lesz szükség, akár lakossági, akár nagy fogyasztói, arról fogok kapni tájékoztatást, és nyilván ezt pedig én rögtön fogom továbbadni akár a média felé, akár minden érintett irányába.
5: Az látszik, hogy nagy összefogás van abban a tekintetben, hogy mind magáncégek, mind az állami szerveknél be tudnak vezetni olyan intézkedéseket, amelyekkel tudják csökkenteni az energiafelhasználását. Kell-e a Jászberényi polgármesteri hivatalban ilyet elrendelni? Hogyan látja most ezt, polgármester úr?
4: Én is azt látom, hogy egy nagy összefogás indult el ma Magyarországon, ezért is háborít föl, amikor arra buzdítják az embereket, hogy inkább fogyasszanak többet, használjanak több vizet, csak hogy az országnak rosszabb legyen, ez mérhetetlenül felháborító. Ettől függetlenül mi megpróbálunk mindent megtenni, vagy ennek ellenére mindent megtenni, hogy csökkentsük az ilyen oldalú, ilyen irányú kiadásainkat. Nyilván egy hivatalban nagyon nehéz akár home office, akár egyéb rendelkezést bevezetni, hiszen egy hivatal nem működhet otthonról. A kollégáim vizsgálják már most napok óta, hogyha ez az értesítés kijön, akkor mit tudunk tenni. Egyelőre, mint korábbiakban is, ilyen esetekben mindenki tudja a dolgát, mindenki teszi a dolgát, és nyilván várjuk azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennünk. Egy-egy intézményben ez egyszerűbb, némelyikben nyilván egy idősek ellátásában ez bonyolultabb, de amit tudunk, mindenhol megteszünk természetesen.
2: Továbbra is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Auchan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelnek el a nagy fogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos a medence feltöltés és a kertélocsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os árammegtakarítás. A MediaMarkt KED délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt Auchanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Bolti tolvaj elfogásában nyújtott segítséget a Jászapáti közterület felügyelet. Jelzést kaptak ugyanis egy üzletből lopás miatt. A közterület felügyelők rövid időn belül megtalálták a feltételezett elkövetőt, akit intézkedés alá kívántak vonni. A férfi azonban futva elmenekült a közeli nádasba. A rendőrséget haladéktalanul értesítették. A közös kutatás során a nádasban egy szatyor került elő, amelyben az üzletből eltulajdonított közel 60 ezer forint értékű termékeket találták meg. A keresés ezt követően tovább folytatódott, melynek során a közterület felügyelet munkatársai a nádasban rátaláltak a rejtőzködő férfira. A szemét a rendőrség kiérkezéséig visszatartották, majd átadták nekik. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a férfi ellen körözés volt érvényben. Szinte minden napra jutott tűz az elmúlt héten a Jászkunságban. Egy férfi betört Karcagon egy lakatlan ingatlanba, ahol szándékosan meggyújtotta az egyik ágyat. A szoba teljes terjedelmében kiégett, a keletkezett rongálási kár mintegy 3 millió forint. Szintén Karcagon történt, ahol egy hűtőszekrény gyulladt ki. Tiszasüljön egy mezőgazdasági tárolóban, egy fémburkolatú tanyasi raktárban keletkezett bálatűz. A Tiszaőrsi Kálváriánál is hatalmas tűz volt, meggyulladt a száraz füves bozót. Ajnövényzet, cserjés és szemét gyulladt ki Jászberényben a Neszőrben egy tanyán, amint egy 5 hektáron keletkezett tüzet a tűzoltók 6 vízsugárral fékezték meg. Rákóczi falun egy kamion gyulladt ki és égett teljes terjedelmében. Mezőtúron elhagyott épületek és gyümölcsfák kaptak lángra, a tűz egy szalmakazlat is érintett, amit két munkagép megbontott, majd a tűzoltók leégették. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy a száraz, forró időjárás miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A tűzoltók ezért arra kérnek mindenkit, hogy a hőségriasztás idején mellőzzék a szabadban történő tűzgyújtást. Rövidített nyitvatartás lesz ezen a héten a Jászberényi Városi Könyvtárban. Mint Kovács Péter igazgató rádiónkat tájékoztatta, augusztus 3-a és 7-e között nyitvatartásuk a hőség miatt és energiatakarékosság céljából módosul, és egy hétig marad érvényben. Ennek megfelelően a szokásos szerdai szünnap mellett hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 7:30-tól délután 16:00-ig lesznek nyitva, míg a szombati napon zárva lesz a könyvtár. Az intézményvezető azt is elmondta, hogy augusztus 3-ától a gyermekrészleg átalakítása miatt nem látogatható. A visszahozott könyveket a földszinten, a felnőtt részlegben lehet leadni. A gyermekkönyvek kölcsönzése átmenetileg szünetel. A felnőtt részleg, a helyismereti gyűjtemény, a médiatár, a folyóirat olvasó nyitva lesz, és a diafilmeket is tudják cserélni. Kovács Péter kiemelte, augusztus 10-e és 23-a között az egész épület szabadság miatt zárva tart. A Jászberényi Könyvtárban augusztus 24-től a rendes nyitvatartási idők lépnek életbe, azaz szombati napokon is nyitva tartanak. Átírta a Jászberényi sporttörténelmet Tugyi Zétény, a Jászberényi Birkózó Klub ifjú versenyzője, aki a hétvégén a Bakuban megrendezett U17-es birkózó bajnokságon ezüstérmes lett. Tanítványa a világbajnoki szerepléséről edzője Száraz Tibor számolt be a Trió Rádiónak.
2: Először egy moldáv fiúval birkózott, technikai tussal vert a moldáv fiút, majd következett az egyiptomi fiú, Afrika bajnok volt, 13-0-ra sikerült megvenni Zétének az egyiptomi fiút, és utána a döntőbe jutásért azt hittük, hogy azerivel fog birkózni. Ez a török fiú, akivel birkózott Zéti a döntőbe jutásért, ez megverte az azeri Európa bajnokot. Úgyhogy Zéti óriási skalpokat is szerzett, tehát ez a török fiú nagyon jó birkózó volt. Az este folyamán egy iráni fiúval döntőzött Zéti, amit sajnos most estét elveszített, de is egy világbajnoki ezüstéremmel zártuk. Nem csak itt nálunk, hanem országos szinten is fantasztikus teljesítmény. 2022-ben volt utoljára, hogy U17-es magyar versenyző bejutott egyáltalán világbajnoki döntőbe. Teljes mértékű sporttörténelem, sőt, szinte azt lehet mondani, itt a magyar birkozás szempontjából is nagyon komoly teljesítmény. A Jászberényi versenyző még szabadfogásban válogatott se volt, nem hogy világversenyen, ez is térmet szerzzen, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon örülünk ennek az eredménynek. 12 éves munka van ebben az eredményben, nagyon szeret a birkozással foglalkozni ez az élete, ez egy kezdet szerintem.
1: Továbbra is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább fokozódik a hőség. Az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a Sándor Palotában. Leálltak a romániai autógyárak az energiaválság miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor Palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan de biztosított. A tartalékerőművek bármikor indíthatók. A Baksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozása a sor legvégén szerepel, az ipari fogyasztókat helyezte előre a kormány, és köszönetet mondott a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentéséért. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A találkozó után a Fidesz frakcióvezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT szektor napi csaknem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválságban, jelentette a román kormányfő. Ilie Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Életveszélyes sérülésekkel vitte kórházba egy lengyel nőt, akit a gyanú szerint egy 18 éves ukrán fiatal sebesített meg késsel Wroclawban a hétvégén. Az elkövetőt a támadás után azonnal őrizetbe vették. Az incidens politikai vitát váltott ki Lengyelországban a kiutasítások gyorsaságáról és a biztonsági intézkedésekről. Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Jászsági cég is vállalt önkéntes energiacsökkentést. Jászberény polgármestere elsőfokú vízkorlátozást rendelt el a városban. Napi kapcsolatban van a településvezetőkkel a Jászság országgyűlési képviselője, biztosította az ivóvízellátás a térségben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egyre több vállalat kapcsolódik be az energiahálózat tehermentesítését célzó intézkedésekbe a hőség miatt rendkívüli energiahelyzet miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta termelésének átszervezését annak érdekében, hogy csökkentsék az esti csúcsidőszak energiaigényét. A miniszter tájékoztatása szerint nem csak az ipari szereplők, hanem a kereskedelem, a vendéglátás és több szakmai szövetség is önként kereste meg a tárcát, felajánlva együttműködését. A cégek között ott található a Jászberényi Jászplasztik Kft. Is, aki jelentős vállalást tett energiafelhasználásának csökkentésére. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A kormányfő köszönetet mondott az egyre erősödő nemzeti összefogásért, és arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban igyekezzenek lehetőségeik szerint mérsékelni vagy átütemezni áramfogyasztásukat. Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elismeréssel szólt, mind az ipari fogyasztók, mind pedig a lakosság hozzáállásáról.
3: Nagyon köszönöm a lakosságnak, illetve azoknak az üzemeknek, akik csökkentették tulajdonképpen az energiafelhasználását, hiszen a lakosság is óriási mértékben hozzájárult, és köszönöm azt tényleg, hogy megfogadták azokat a tanácsokat, kívánalmakat, amit a kormány előadott, illetve Magyar Péter miniszterelnök úr előadott.
2: Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely új szabályokat vezet be a villamos energiarendszer válsághelyzeteinek kezelésére. Mint Halmai Ferenc közölte, a jogszabály többek között lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók áramellátásának korlátozását, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A rendelet szerint a legalább 0,5 megawatt lekötött teljesítménnyel rendelkezőket tekintik nagyfogyasztóknak, akik válsághelyzetben vagy annak közvetlen veszélye esetén kötelesek lehetnek villamos energiafelhasználásuk csökkentésére. A rendelet részletesen meghatározza a válsághelyzet különböző fokozatait és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket. Célja az ország villamos energiaellátásának biztonságos fenntartása rendkívüli helyzetekben. A Jászság országgyűlési képviselője arról is tájékoztatta a rádiónkat, hogy napi kapcsolatban van a polgármesterekkel, és információi szerint nincsenek ivóvízellátási nehézségek a településeken.
3: A polgármesterekkel napi kapcsolatban vagyok a legtöbbükkel. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem jelezték, hogy bárhol is probléma lenne. Nagyon remélem, hogy ezt a egy másfél hetet át tudjuk vészelni, úgyhogy nem lesz különösebb probléma.
2: Az élő környezetért felelős minisztérium kezdeményezésére elsőfokú vízkorlátozás rendelt el Jászberényben Budai Lóránt polgármester. A településvezető kiemelte, az önkormányzat minden szükséges lépést megtesz, de a lakosság segítsége is nagyon jelentős ezekben a kritikus napokban, ezért fontos, hogy ne most mossanak autót, ne locsolják feleslegesen a járdát, úttestet ivóvízzel, halasszák későbbre a medencék feltöltését és a gyep locsolását is. Ezek azok a tevékenységek, hívta fel a figyelmet a polgármester, melyek elhagyásával városi szinten is sok ezer köbméter vizet lehet megtakarítani. Ha ezek nem hozzák meg a várt eredményt, és a fogyasztás eléri a hálózat maximális kapacitását, újabb lépésekre lesz szükség. Jászberény az utóbbi években több olyan fejlesztést megvalósított, amely elősegítette a vízelvezetést, a vízmegtartást és új kút fúrásával a biztonságos ivóvízellátást a városban, mondta rádiónak Budai Lóránt.
4: Szerintem bizonyos szempontból időben léptünk, bizonyos szempontból nem. Nyilván az idő azt mutatja, hogy előbb kellett volna nem csak helyben, hanem országosan is ezzel a témával foglalkozni, de maga akár a Suba-öbölnek a felújítása, a víz elvezető rendszernek a felújítása, akár most a vízmegtartó tó létrehozása, vagy akár egyéb ilyen természetalapú megoldás segít abban, hogy könnyebben vészeljük át ezeket a napokat, és akkor nem beszéltem még az új kút fúrásáról, ami nélkül valószínűleg sokkal nehezebben menne ez az ellátás Jászberényben.
2: Budai Lóránt polgármester kiemelte, folyamatosan dolgoznak a biztonságos ivóvíz és áram ellátás fenntartásának közműszolgáltatók, akikkel megbeszéléseket folytatott.
4: Egyeztettem katasztrófavédelemmel, az MVM-mel, a TRV szakembereivel, és egyelőre mindenkitől azt az információt kaptam, hogy biztosított mindenféle ellátás Jászberényben. Persze ez változhat, ez bármikor változhat. azt az ígéretet kaptam, hogy ha bármilyen korlátozásra lesz szükség, akár lakossági, akár nagyfogyasztói, arról fogok kapni tájékoztatást, és nyilván ezt már én rögtön fogom továbbadni akár a média felé, akár minden érintett irányába.
5: Az látszik, hogy nagy összefogás van abban a tekintetben, hogy mind magáncégek, mind az állami szerveknél be tudnak vezetni olyan intézkedésekkel, amelyekkel tudják csökkenteni az energiafelhasználását. Kell-e a jászberényi polgármesteri hivatalban ilyet elrendelni? Hogyan látja most ezt, polgármester úr?
4: Én is azt látom, hogy egy nagy összefogás indult el ma Magyarországon. Ezért is háborít föl, amikor arra buzdítják az embereket, hogy inkább fogyasszanak többet, használjanak több vizet, csak az országnak rosszabb legyen. Ez mérhetetlenül felháborító. Ettől függetlenül mi megpróbálunk mindent megtenni, vagy ennek ellenére mindent megtenni, hogy csökkentsük az ilyen oldalú, ilyen irányú kiadásainkat. Nyilván egy hivatalban nagyon nehéz akár home office, akár egyéb rendelkezést bevezetni, hiszen egy hivatal nem működhet otthonról. A kollégáim vizsgálják már most napok óta, hogyha ez az értesítés kijön, akkor mit tudunk tenni. Egyelőre, mint korábbiakban is, ilyen esetekben mindenki tudja a dolgát, mindenki teszi a dolgát, és nyilván várjuk azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennünk. Egy-egy intézményben ez egyszerűbb, némelyikben nyilván egy idősek ellátásában ez bonyolultabb, de amit tudunk, mindenhol megteszünk természetesen.
2: Az elmúlt 72 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrség tudomására, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. A megye rendőrei 2 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint 6 ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Továbbra is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az Északi-Középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább fokozódik a hőség. Energiatakarékosságra kérik a cégeket és a lakosságot is. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvételétől az állam. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az energiakrízis miatt a lakosság és a vállalati szektor együttműködését kéri a következő napokban a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már 1000 cég jelezte, hogy önkéntes fogyasztás csökkentést vezet be. Ezzel akár egy paksi blokknyi áramot takaríthatnak meg a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. A rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban ütemezze át áramfogyasztását a délután 5 és este 10 óra közötti időszakon kívülre. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energiamegtakarítást Pécsen. A Baranyai megye székhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák. Az elektromos járműveik töltését pedig átütemezték. A Zsolnai Örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél. Valamint lekapcsolja a Kodály Központ és a Zsolnai Kulturális Negyed díszkivilágítását. Otthoni munkavégzést rendeltek el a Szegedi Tudományegyetemen azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges. Ezen felül az egyetemi épületek díszkivilágítását lekapcsolják, a nyári leállás idején pedig nem hűtik az épületeket. Az intézmény hangsúlyozta, az energiamegtakarítási intézkedések a betegellátást nem érintik, a klinikákon pedig folytatódik a klimatizálás. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter, Tanács Zoltán felidézte. A Fidesz 2012-ben bezáratta a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézetet, ami a Magyar Vízgazdálkodás Mérnöki és Információs Központja volt. A miniszter szerint a következő évtizedekben nélkülözhetetlen lesz az egységes víztudományi adatpolitika, a hosszú távú kutatási program, valamint a modern mérési és modellezési infrastruktúra. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter elmondta, a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződésszegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaházat 244 milliárd forintért vásárolta meg az állam még 2023-ban, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Szinte minden napra jutott egy szabadtéri tűz az elmúlt héten a Jászkonságban. VB ezüstérmes lett a Jászberényi Birkózóklub ifjú versenyzője. Rövidített nyitvatartás lesz ezen a héten a Jászberényi Városi Könyvtárban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Szinte minden napra jutott tűz az elmúlt héten a Jászkonságban. Egy férfi betört Karcagon egy lakatlan ingatlanba, ahol szándékosan meggyújtotta az egyik ágyat. A szoba teljes terjedelmében kiégett, a keletkezett rongálási kár mintegy 3 millió forint. Szintén Karcagon történt, ahol egy hűtőszekrény gyulladt ki. Tiszasüljön egy mezőgazdasági tárolóban, egy fémburkolatú tanyasi raktárban keletkezett bálatűz. A tiszaőrsi Kálváriánál is hatalmas tűz volt, meggyulladt a száraz füves bozót. Ajnövényzet, cserjés és szemét gyulladt ki Jászberényben a Neszűrben egy tanyán. Amint egy 5 hektáron keletkezett tüzet, a tűzoltók 6 vízsugárral fékezték meg. Rákóczi falun egy kamion gyulladt ki és égett teljes terjedelmében. Mezőtúron elhagyott épületek és gyümölcsfák kaptak lángra, a tűz egy szalmakazlat is érintett, amit 2 munkagép megbontott, majd a tűzoltók leégették. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy a száraz, forró időjárás miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A tűzoltók ezért arra kérnek mindenkit, hogy a hőségriasztás idején mellőzzék a szabadban történő tűzgyújtást. Rövidített nyitvatartás lesz ezen a héten a Jászberényi Városi Könyvtárban. Mint Kovács Péter igazgató rádiónkat tájékoztatta, augusztus 3-a és 7-e között nyitvatartásuk a hőség miatt és energiatakarékosság céljából módosul, és egy hétig marad érvényben. Ennek megfelelően a szokásos szerdai szünnap mellett hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 7:30-tól délután 16:00-ig lesznek nyitva, míg a szombati napon zárva lesz a könyvtár. Az intézményvezető azt is elmondta, hogy augusztus 3-ától a gyermekrészleg átalakítása miatt nem látogatható. A visszahozott könyveket a földszinten a felnőtt részlegben lehet leadni. A gyermekkönyvek kölcsönzése átmenetileg szünetel. A felnőtt részleg, a helyismereti gyűjtemény, a médiatár, a folyóirat olvasó nyitva lesz, és a diafilmeket is tudják cserélni. Kovács Péter kiemelte, augusztus 10-e és 23-a között az egész épület szabadság miatt zárva tart. A Jászberényi Könyvtárban augusztus 24-től a rendes nyitvatartási idők lépnek életbe, azaz szombati napokon is nyitva tartanak. Bolti tolvaj elfogásában nyújtott segítséget a Jászapáti Közterületfelügyelet. Jelzést kaptak ugyanis egy üzletből lopás miatt. A közterületfelügyelők rövid időn belül megtalálták a feltételezett elkövetőt, akit intézkedés alá kívántak vonni. A férfi azonban futva elmenekült a közeli nádasba. A rendőrséget haladéktalanul értesítették. A közös kutatás során a nádasban egy szatyor került elő, amelyben az üzletből eltulajdonított közel 60 ezer forint értékű termékeket találták meg. A keresés ezt követően tovább folytatódott, melynek során a közterület felügyelet munkatársai a nádasban rátaláltak a rejtőzködő férfira. A szemét a rendőrség kiérkezéséig visszatartották, majd átadták nekik. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a férfi ellen körözés volt érvényben. Átírta a jászberényi sporttörténelmet Tugyi Zétény, a Jászberényi Birkózóklub ifjú versenyzője, aki a hétvégén a Bakuban megrendezett U17-es birkózóbajnokságon ezüstérmes lett. Tanítványa világbajnoki szerepléséről edzője Száraz Tibor számolt be a Trió Rádiónak.
3: Először egy moldáv fiúval birkózott, technikai tussal vert a moldáv fiút, majd következett az egyiptomi fiú, Afrika bajnok volt, 13-0-ra sikerült megvenni Zétének az egyiptomi fiút, és utána a döntőbe jutásért azt hittük, hogy azerivel fog birkózni. Ez a török fiú, akivel birkózott Zéti a döntőbe jutásért, ez megverte az azeri Európa bajnokot. Úgyhogy Zéti óriási skalpokat is szerzett, tehát ez a török fiú nagyon jó birkózó volt. Az este folyamán egy iráni fiúval döntőzött Zéti, amit sajnos most estét elveszített, de is egy világbajnoki ezüstéremmel zártuk. Nem csak itt nálunk, hanem országos szinten is fantasztikus teljesítmény. 2022-ben volt utoljára, hogy U17-es magyar versenyző bejutott egyáltalán világbajnoki döntőbe. Teljes mértékű sporttörténelem, sőt, szinte azt lehet mondani, itt a magyar birkozás szempontjából is nagyon komoly teljesítmény. Jászberényi versenyző még szabadfogásban válogatott se volt, nemhogy világversenyen ez is térmet szerzen, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon örülünk ennek az eredménynek. 12 éves munka van ebben az eredmény, nagyon szeret a birkozással foglalkozni ez az élete, ez egy kezdet szerintem.
2: Továbbra is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Auchan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelnek el a nagy fogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos a medence feltöltés és a kertélocsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os árammegtakarítás. A MediaMarkt KED délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt Auchanos vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt ételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Trio FM. Melletted szól.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek nekem.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább fokozódik a hőség. Az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a Sándor Palotában. Leálltak a romániai autógyárak az energiaválság miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor Palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan de biztosított. A tartalékerőművek bármikor indíthatók. A Baksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozása a sor legvégén szerepel, az ipari fogyasztókat helyezte előre a kormány, és köszönetet mondott a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztás csökkentéséért. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A találkozó után a Fidesz frakcióvezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT szektor napi csaknem 1,3 gigawatt órát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-a. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválságban, jelentette a román kormányfő. Ilie Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba egy lengyel nőt, akit a gyanú szerint egy 18 éves ukrán fiatal sebesített meg késsel Wroclawban a hétvégén. Az elkövetőt a támadás után azonnal őrizetbe vették. Az incidens politikai vitát váltott ki Lengyelországban a kiutasítások gyorsaságáról és a biztonsági intézkedésekről.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: igazi ő is, benned is, benned is, benned is, benned is, Dennis MC.
1: Dalok a múltból és a jelenből. Ez a Trio Tour Mix.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Auchan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el a nagy fogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos a medence feltöltés és a kertélocsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os árammegtakarítás. A MediaMarkt KED délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt osános vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

mást lettem, a tükör így ismer. Bár csak utolérhetném azt, ami elszaladt.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

fuvarvány. Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább fokozódik a hőség. Energiatakarékosságra kérik a cégeket és a lakosságot is. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvételétől az állam. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az energiakrízis miatt a lakosság és a vállalati szektor együttműködését kéri a következő napokban a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy már 1000 cég jelezte, hogy önkéntes fogyasztás csökkentést vezet be. Ezzel akár egy paksi blokknyi áramot takaríthatnak meg a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. A rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban ütemezze át áramfogyasztását a délután 5 és este 10 óra közötti időszakon kívülre. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energiamegtakarítást Pécsen. A Baranyai megye székhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák. Az elektromos járműveik töltését pedig átütemezték. A Zsolnai Örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél, valamint lekapcsolja a Kodály Központ és a Zsolnai Kulturális Negyed díszkivilágítását. Otthoni munkavégzést rendeltek el a Szegedi Tudományegyetemen azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges. Ezen felül az egyetemi épületek díszkivilágítását lekapcsolják, a nyári leállás idején pedig nem hűtik az épületeket. Az intézmény hangsúlyozta, az energiamegtakarítási intézkedések a betegellátást nem érintik, a klinikákon pedig folytatódik a klimatizálás. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán felidézte, a Fidesz 2012-ben bezáratta a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézetet, ami a Magyar Vízgazdálkodás Mérnöki és Információs Központja volt. A miniszter szerint a következő évtizedekben nélkülözhetetlen lesz az egységes víztudományi adatpolitika, a hosszú távú kutatási program, valamint a modern mérési és modellezési infrastruktúra. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter elmondta, a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződésszegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaházat 244 milliárd forintért vásárolt.